senki a kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan a

hosszú volt a tél, a kelő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát, mindenkinek amennyi jár,

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Hello! Tietek az ötven sajtos tejfölös?
3: Meg a nagy kóla.

Az édesanyátok horpat szománcozott. Hája, hát mit képzeltek magatokról? Hogy viselkedtek az apátok? Hát, azt hiszitek, tiédtek a világ, hát nem tudtok kultúrát, amisek.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen. Apu megígérte, hogy nem leszünk szegények, sohasem.
1: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.
1: Hogy

Szép jó reggelt kívánunk a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Ezen a vasárnap reggelen június 21-e van, és 4 perccel vagyunk 17 után kezdődik a mai vezetett műsorrész. A hangtechnikus Györkös Gorán, a műsorvezető Donner Tima, jó reggelt mindenkinek. Nem tudom, mennyire tudtak pihenni, azt írják, hogy az éjszakai meleg vagy magas hőmérséklet miatt egyre inkább alvászavarok jelentkeznek.

most már az egészséges szervezet is ezt a megterhelő időjárást. Az időjárásról bőven lesz szó majd a folytatásban, de most megyünk tovább zenékkel. Jó reggelt még egyszer mindenkinek, 5 perc múlt el 5:30.

Tegnap megdőlt az országos melegrekord, a Szódon 37,1 fokot mértek, írja a Hungarometer ZRT a Facebook oldalán. Ez egyben az új nyári szezonrekord is egyébként. Hát nem sokkal léptük túl, az előző rekord is már 37 fok volt, most egy tizedet rátett még a nyár, úgyhogy újabb melegrekordot tudtak feljegyezni. Ma lesz a nyári napforduló, fázni nem fogunk. 10 óra 24 perckor köszönt be, június 21-én, vasárnap. A nap pontosan ekkor fordul meg, idézőjelben persze. Ezzel együtt elkezdődik majd a csillagászati nyár, és továbbra is kánikulát tartogat a számunkra. Bár úgy tűnik, hogy egyes területeken megnövekedhetnek a felhőzetek, hiszen egy hidegfront érinti a tájakat, egyes tájakat, mert nem mindenütt. A nap a téli napforduló óta folyamatosan haladt észak felé, egészen a Rák térítőig, ahova most elérkezik ma délelőtt, és aztán ott delel, illetve megfordul, ellentétes irányt vesz, és elindul a Bak térítő felé. Így kezdődik el csillagászati szempontból a csillagászati nyár. Fátyolfelhők előfordulhatnak az égen, írják, és a reggeli értékek is kvázi magasak lesznek. 16-21 fokkal kezdjük ezt a mai napot. Vasárnap pedig többfelé, akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar, akár jégeső, viharos szél. 31-37 fokig melegszik a levegő, ide a szomszédos Zala megyére csak 30 fokot mutat a hőtérkép délutánra. Most írja el a csúcspontját a nap magasság. A leghosszabb a nappal és legerősebben érvényesül a napégető hatása. Ez megnyilvánul majd a rendkívüli hőterhelésben és az UV-sugárzás extrémhez közeli értékeiben. Érvényben van persze még mindig a másodfokú hőségriasztás. A hőmérséklet az ország jó részén a forróságot jelentő 35 fok feletti értékeket ér el, de mindenütt 30 fok körül vagy a felett alakul. Hát tovább romlik a meteogyógyászati helyzet. Igen, valaki élvezi a szabadságot motoron kint, mi meg szellőztetünk, úgyhogy talán behallják, de remélem nem bánják. Egyre nehezebben viselik az emberek ezt az időjárási helyzetet most már, és sokat ront a helyzeten egyébként, hogy több hullámban záporok, zivatarok érkeznek még a pusztítás mellett, mert a záporokat követő füllettség csak további tartós terhelő hatásokat hoz. Ilyen esetekben ugrásszerűen megnő a keringési panaszok esélye. Nagyon figyeljünk a sztrókok, infarktusok, trombózisok, ájulások eseteire. Tovább nő a hőegyensúlyi zavarok veszélye és a hőkifáradás a hőgörcsök mellett. Már az életveszélyes hőguta is kialakulhat, feltétlenül kerülni kell a tűzőnapot majd. A strandokon is fokozott a napszúrás veszélye, nagyon sok embernek fáj a feje, figyelmetlen, energiátlan, romlik az alvás minősége. Ez utóbbinak tovább nő az esélye egyébként a következő napokban, amikor is már-már az éjszakák is trópusiak lesznek, ennek pedig súlyos következményei lehetnek. Majd amikor egész éjjel 20 fok felett marad a hőmérséklet, a szervezet természetes úton már nem tud megpihenni, úgyhogy egyre fáradtabbak leszünk majd. Hát ez a hétvége most még, hát próbáljanak pihenni, ahogy tehetik, mert aztán holnaptól meg újraindul a hét. Erősödik a hőség, tehát a kültéri programokat érdemes kerülni ebben a kánikulában, nagyon magas az UV-sugárzás, 8-as szintet ér el, ez már extrém magasnak számít. Létkérdés a folyadékfogyasztás és a hővédelem strandon és mindenütt egyébként. Egyre nagyobb veszély és tovább ront az erősödő hőség a vezetői képességeinken, növekszik a forgalom, hétvége van, mindenki jön-megy, mennek nyaralni az emberek, egészen távolról is vonulnak át rajtunk szlovákok, lengyelek, úgyhogy ők meg gyakran 4-6 autó egy sorban, és ők együtt szeretnének haladni. Figyelmetlenebbek lehetünk a volán mögött, lassulnak a reflexek, fokozott figyelem szükséges vezetés közben. Tudják jól, ugye az autóban nem hagyunk se gyereket, se állatot, indulás előtt meg szellőztessük, kihűtsük le egy kicsit az utasteret, és ha hosszabb útra indulunk, akkor tartsunk majd közbe pihenőket. Ennyit röviden összefoglalva így az egészségkalauz oldaláról, és akkor folytatjuk tovább zenével, nem sokára pedig az ünneplőket köszöntjük fel.

Június 21-e van, az ünneplőket köszöntjük, Alajos napja van ma. A germán eredetű német Alojz magyar alakváltozata, és a szlovénban is Alojz névnap szerepen a naptárban. Elemének jelentése egész, illetve bölcs. A lejlák is ünnepelnek ma, arab és héber női névről van szó, jelentése este, éjszaka, átvitt értelemben sötét-sötét hajó lehet talán. Aztán Alojzia, Aloma, Alóma, Demetria, Chloe, Leila, Luisa, Olga, Radomér és Ralf is ma ünnepel, tehát ők is ma ünnepelnek. Június 21-e van, a névnaposok mellett a születésnaposokat is köszöntjük, úgyhogy nekik is minden jót kívánunk, meg minden ünneplőnek. Legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Ha velünk maradnak, egy kis zenét hallgatunk még ebben az órában, a következő órát pedig 6 órakor az információkkal indítjuk.

0: időjárás. Fokozódik a hőterhelés ezen a kánikulai hétvégén. Jó reggelt mindenkinek, vasárnap reggel van, 6 óra a pontos idő. A reggeli hőmérsékleti értékek 15 és 21 fok között alakulnak. Itt Lendván 19 fokot mértek legutóbb, Muraszombatból 18 fokot jelentenek. Ljubljanában is 18 fok van, Maribor 20 fok, Koper 22 fok, Kredarica 11 fok, ez a jelenlegi helyzetkép, és emelkedik majd a hőmérséklet a következő órákban, helyenként eléggé gyorsan, úgyhogy akik ezt nehezen viselik, nekik lehet, hogy kellemetlen lesz a hirtelen melegedés, de talán már az elmúlt napokban egy kicsit hozzászokhattunk. A nap folyamán elszigetelten záporok, zivatarok előfordulhatnak a megnövekvő felhőzetből, ide vidékünkre is a délután második felére mutat felhősödést az előrejelzés, de hogy tényleg így lesz, ezt nehéz megjósolni. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 29 és 33 fok között alakulnak, azzal együtt, hogy a tenger melléken persze ennél melegebb is lehet. Ami Magyarország időjárását illeti, a napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, és ahol megnövekszik a délután folyamán, ott záporok, zivatarok alakulhatnak ki, néhol felhőszakadás, jégeső, heves viharok is lehetnek, ahogy voltak az elmúlt napon is, majd erre is rátérünk. A kora reggeli értékek 18-19 fok között alakulnak, ennyit jelentenek lentiből, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról és Szombathelyről is. Budapest környékén 21 fok van, délután meg 34 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet Magyarország hozzánk közelebbi tájain. Az Alföldön persze ennél magasabb értéket is mérhetnek. Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi-északkeleti szél többfelé megélénkül, helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig mindig viharos széllökésekkel is számolnunk kell. Több helyen számíthatunk továbbra is trópusi éjszakára. A legalacsonyabb hőmérsékletek is csak 16-23 fok között alakulnak, délután meg 30-35 fok valószínű. Kedden a napos időt kevés gomoly felhő zavarja meg. Néhol fordulhat elő csapadék, reggelre párássá válik a levegő, tartja magát továbbra is a 30-36 fokos időjárás, és még szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős idő, írják. A pollenterhelés várhatóan ismét felerősödik. A pázsit fűfélék, a csalánfélék, az utifű, a szelíd gesztenye és a hársvirágpora már közepes, illetve magas tartományban van jelen a levegőben, úgyhogy ez az allergiásoknak panaszokat okozhat bőven. Ami az orvos meteorológiát illeti, hát a hőség határozza meg gyakorlatilag. Elsősorban az idősebbek, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a nagy meleg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhetni, az infarktus és a stroke esélye is. A helyzetet tovább ronthatják a több helyen előforduló zivatarok, amelyek környezetében növekszik a füllettség, ami nehéz légzést, légszomjat, fokozódó asztmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, könnyen napszúrást, akár hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, helyekként extrém erős lesz, úgyhogy érdemes kerülni a tűző napon való tartózkodást, vigyázzanak magukra.
1: Közlekedési hírek.
0: Egyelőre száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, ezek környezetében vizessé válnak az útburkolatok, illetve intenzív cellák esetében lecsökkent a látótávolság, akár vízátfolyások is előfordulhatnak, nagyon oda kell figyelni a volán mögött. A tengermelléki autópályán Hörtnik előtt Koper felé baleset történt, úgyhogy lezárták a sávot. A kánikulában megnő a reakció idő, vezessünk körültekintőbben, vasárnap van 8-tól 22 óráig kamionstop van érvényben, a 7,5 tonnánál nehezebb kamionok nem közlekedhetnek a szlovén utakon. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Mindjárt 6 óra 5 perc lesz, a főbb információkat mondtuk el az elmúlt percekben, önök pedig a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Talán a legtöbbeknek pihenéssel telhet ez a mai napja, hiszen hétvége van, hát akik mégis dolgoznak, nekik jó munkát, mindenki másnak pedig kellemes pihenést és jó rádiózást.
2: MMR. A zene összeköt.
3: Világbajnokság 2026.
4: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
3: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Én a Sopron-bánfalvai menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

6 óra 12 perc van, sajnos az időjárás megtette a magáét, több bevetésen is voltak a tűzoltók tegnap délután. Gondok voltak a viharok miatt Stájerben, aztán a Gorenszkói régióban és Közép-Szlovéniában a tűzoltók kidőlt fákhoz és épületekben lévő csapadékvízhez vonultak ki. Épületeket öntött el a nagy mennyiségben lezúduló csapadék, és sok helyütt, tehát az említett területeken viharok sújtották a térséget. A Védelmi és Mentési Igazgatóság szerint a Szél Maribor és Hocsesz-Livnica községek területén fákat döntött ki délután 5 óra körül, Maribor és Sentil térségében pedig két házpincét is elárasztotta az esővíz. A hatóságok szerint a tűzoltók Szlovéngrádecben is beavatkoztak emiatt. Karintia más részein is pangott a víz az utakon, jégeső volt Csörnanakoroskem és Rádióbdráviban is, jelentette az N1 hírportál, de más területeken is egyébként előfordult jégeső, sok helyütt akár diónagyságú. Az ország legszélső északnyugati részét egy erősebb viharvonal érte el, amely lassan halad dél felé, jelentette az ÁRSZO, a szlovén közlekedési környezetvédelmi ügynökség, és folytatódhat továbbra is ez az időjárás. Narancssárga figyelmeztetést adtak ki az ország északnyugati és középső részére a viharok miatt, az északkeleti részre pedig sárgára csökkentették ezt, de ott is érvényben van még a figyelmeztetés. A Gorenszkói régióban, Dél-Kelet-Szlovéniában és a középső területeken is előfordulhatnak még akár hevesebb viharok. Az ivatar tevékenység fokozatosan hagy majd alább, írták. A csapadékvíz pangására és özönvízszerű vízhozam növekedésre, tehát hirtelen megnövekvő vízhozamra lehet számítani, főleg az említett térségekben, de gyakorlatilag bárhol, hiszen annyira szeszélyessé vált az időjárás. Ennyit akkor összefoglalóképpen, ami már megtörtént, bízunk benne, hogy nagyobb károk nem lesznek. Nagyon sokan küldtek be kis videókat azzal, hogy hogyan esik náluk a jégeső, ahol esővel jött, ott is tudott pusztítani, mert mondom, ilyen diónagyságú, vagy akár még annál is nagyobb jégdarabok potyogtak, úgyhogy ez ellen gyakorlatilag nagyon nem tudunk mit kezdeni, vagy védtelenek vagyunk. Bízunk benne, hogy vidékünkön ilyen nem fordul elő. 7:15 a pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Az említett hír pedig a Szobota Info oldalán is megjelent, de mondom, a Facebookon is fönt van. Hát a mai nappal kapcsolatban sok mindent el lehet mondani. Már említettem, hogy a csillagászati nyár kezdődik el, ma van a valódi napforduló, majd ugye délelőtt, úgy hiszem 10 óra 24 perckor lesz, kezdődik a nyár, ebben az időben jár a nap a legmagasabban a pályáján, illetve a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. Közel 16 órás a nappal, gondoljanak bele, nem csoda, hogy nem tudnak az emberek pihenni éjszaka, amikor annyira rövid az a 8 óra mondjuk, amíg az éjszaka tart, meg akkor is nagyon meleg van, és nem tud felfrissülni a levegő a lakásokban. Éppen Betty írta nekünk, hogy náluk is nagyjából ez a helyzet. Úgyhogy bízunk benne, hogy lassan-lassan majd változni fog persze. Június 21-e után a nappályája ereszkedni kezd, a nappalok rövidülnek, igaz, hogy eleinte ebből nem látunk gyakorlatilag semmit, de azért tudjuk, ott hátul ott van a tudat, hogy megtörténik a napforduló, és aztán már tényleg rövidülni fognak a nappalok, de azért a leghőséggel telítettebb időszak persze még előttünk van, nem mintha az eddigi napokra nem lett volna panasz, vagy nem ez lett volna a jellemző, de hát hol van még a július, meg aztán az augusztus, a betakarítás időszaka, úgyhogy hát fenntartásokkal lehet kezelni azt, ami vár ránk, majd kiderül. Egyébként a június 21-éhez legközelebbi vasárnap, amely ugye éppen vasárnap van, a nap napja is, úgyhogy a nap úgy tűnik, hogy többszörösen ünnepel, gondoljunk rá így mi is, és akkor a nyári napforduló után, ami ugye az északi féltekén jelenti a nyári napfordulót, a déli féltekén pedig éppen a téli napforduló történik meg. Érdekes ez is. Ha gondolják, akkor olvassanak utána. Mi meg zenékkel folytatjuk tovább kellemes nyári napot, nyári napfordulót és vasárnap reggelt mindenkinek.

Szekeres Adrián felvétele szólt, az imént 5 perc múlva lesz nagyjából 6:30, úgyhogy még egy kis zenével folytatjuk, 6:30-kor pedig lesz 2 helyi vonatkozású hírunk a terepjáróban, hallgassák meg.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! A Fordulj Kispej Lovam táncegyüttes vendég szerepelt pénteken a Domonkosvai Portán. Az egyedülálló magyar néptáncsoport tagjait a hagyományos néptánc mellett a lovas élet szeretete verbúválta össze. Országjáró és határon túli kulturális programjaik során lóháton, díszes viseletben és élőzenével mutatják be a Kárpát-medencei pásztortáncokat, verbunkokat és legényeseket. Így volt ez Domonkosván is. Fehér Ilona összefoglalóját hallják az eseményről.
3: A hagyományőrző lovastúra és férfi táncos előadás a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel, a Sálovci Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezésében érkezett Domonkosvára. A népzenei élet kiemelkedő személyiségei, előadó művészek, néptáncmesterek, akik aranysarkantyús díjasok és a népművészet ifjú mesterei, kiváló néptáncukkal elvarázsolták a domonkosvai közönséget. Rádiónknak Kovács Norbert, a Fordulj Kispej Lovam néptánc együttes létrehozója nyilatkozott az együttesről és a hagyományőrző lovastúra céljáról.
4: Minden évben van egy olyan küldetés jellegű programunk, amikor egy héten át egy kiválasztott tájegységen lovagolunk. Ez most az őrség és a Muravidék kapcsolódása volt. Vasvár mellől Oszkó településre indultunk, és onnét lovagoltunk Lentin át egészen idáig, tehát körülbelül egy 150 kilométeres utazás volt ez. És az állomások pedig olyan települések, ahol van a kultúrának nyoma, ahol vannak hagyományőrzők, táncosok, zenészek, citerások, énekkar, népzenekar, helyi kis tánccsoport, és őket szeretnénk ilyenkor megszólítani, találkozzunk egymással, legyen egy közös esténk, és mi azért cserébe, hogy kapunk a lovainknak egy éjszakára szállást, és saját magunknak is esetleg egy vacsorát hozzá, ezért felajánlunk egy műsort, mi hozzuk a zenekart, és természetesen gázsi nélkül vállalunk egy-egy ilyen esti előadást.
3: A csak férfiakból álló együttes a domonkosvai közönségnek szinte az egész Kárpát-medence tájegységeinek néptáncából és népzenéjéből adott ízelítőt.
2: A Lendvai Színház és Hangversenyterem előcsarnoka tegnap délelőtt ismét a régiségek kedvelőinek találkozó helyévé vált. A Lendva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete ugyanis ismét megszervezte már hagyományossá vált találkozóját. A részletekről a helyszínen Horváth Dávid, az Egyesület elnökét Franz Korent kérdezte.
5: Letosni szrecsanyi és Tirindvajszetú povodosti.
6: Az idei találkozó immár a 24. a sorban. Minden asztalt kiadtunk, így már nincs több hely. Úgy tűnik, hogy az érdeklődés évről évre egyre nagyobb. El kell mondanom, hogy egyre több fiatal gyűjtő jelenik meg, és egyre több befektető is fektet be ebbe a területbe. Idén a szokásoknak megfelelően Horvátországból, Magyarországról és Szlovéniából érkeztek kiállítók. A befektetők közül azok is, akik úgymond a gyűjtők első ligájába tartoznak, akik nagyobb összegeket fektetnek ezekbe a tárgyakba. Ezért ma az eladók és vásárlók is abban bízhatnak, hogy jó üzletek köttetnek. Az áruválaszték rendkívül sokszínű. Mint minden alkalommal, most is találhatók antikvitások, pénzérmék, fegyverek, ékszerek, bankjegyek. Kisebb mértékben bélyegek és érmek is. Egyre több azonban a könnyebben elérhető gyűjtői darab, mint például az emlékkiadású euróérmék vagy a képeslapok. A kezdők számára ezek nem jelentenek nagy befektetést, ugyanakkor ezeknek a tárgyaknak az értéke is fokozatosan emelkedik az évek során. Mondta a régiséggyűjtők idei találkozójáról Franz Koren, a Lendva Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesületének elnöke. A színház és hangversenyterem előtere ott jártunk korjócskán tele volt érdeklődővel, ami az Egyesület elnöke szerint részben a nemesfémek piaci árának növekedése miatt is köszönhető. A fiatal befektetésorientált gyűjtők mellett viszont helyet kaptak a szenvedélyesebb gyűjtők is, akik már évek óta visszajárnak Lendvára. Az esemény újfent bizonyította, hogy még mindig nagy az érdeklődés a régiséggyűjtés iránt.
2: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Fehér Ilona és Horváth Dávid összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, 5 perccel múlt el fél hét.

kisé megkésve, de annál nagyobb szeretettel megérkezett a rendőrségi jelentés is. Az elmúlt 24 óra összefoglalóját megküldték a rendőrségtől. Itt a Muravidéken, ami történt összefoglalva, az a következő. Három bűncselekmény ügyében vizsgálódtak, ez két lopást és egy könnyebb testi sértést foglal magába. Aztán 9 esetben történt közrendsértés, 3 esetben nyilvános helyen, 6-szor pedig magánhelyen bontották a rendet az állampolgárok, akik a rendőri beavatkozás nyomán megnyugodtak. Aztán 3 közlekedési baleset történt a Muravidéki utakon, ezekben 2 személy könnyebben megsérült. Foglalkozniuk kellett az államhatár jogosulatlan átlépésével is. Ez pedig annyit tesz, hogy hajnalban a lendvai rendőrök 2 afgán állampolgárt tartóztattak le, akik nemzetközi védelemért folyamodtak, a külföldieket menekülttáborba szállítják. Valahogy úgy el tudom egyébként képzelni, hogy elkapják őket, és gyakorlatilag az a 2 mondat van meg nekik valami itt érthető nyelven, hogy ők menekültek és védelemért folyamodnak, és aztán húzódik az esetük ki tudja meddig. No, történt még 8 vadgázolás is. Volt járműrongálás, aztán egy férfi megfulladt a Bánatai tóba 50 év körül, és a helyszíni szemle szerint horvát állampolgár horgászott és úszás közben nem tudott visszakimászni a partra, értesítették a diplomáciai konzuli képviseletet. Ez mind-mind a tegnapi nap összefoglalója, ami pedig már a mai napot illeti, az a radar. Hát bárhol a Muravidéken találkozhatunk radarral, ez az a nesze semmi fogd meg jól, tartsuk be mindenütt a szabályokat, ha nem akarunk további kellemetlenséget. Ennyi akkor a rendőrségtől, szeretettel ma reggelre. Június 21-e van. Nem sokára 6:45 lesz, folytatjuk tovább a zenék sorát, és ami még várja önöket a folytatásban, természetesen majd fellapozzuk a kalendáriumot is. Ez majd nagyrészt a következő órában lesz, de lesznek majd gyerekgondolatok is persze 7 óra után, illetve hát amit a legtöbben várnak, és már küldik a kívánságokat, az a kívánság műsor. 8:30 és 9:30 között teljesítjük a könnyű zenei kéréseket ezúttal is, és tekintettel arra, hogy a hónap 3. vasárnapja van, Isten tiszteletet közvetítünk majd 10 óra után, ezúttal evangélikus Isten tiszteletet innen Lendváról. Ez lesz 10 óra után, aztán pedig még sok-sok zenét tudunk hallgatni egészen délig, amire megérkezik majd a friss délutáni csapat. Ennyi akkor a következő órák tartalma, tartalmas időtöltést mindenkinek!

Pápa Jóci felvétele után muszáj, hogy a kalendáriumra ránézzünk egy kicsit, mert annyi minden szerepel benne, hogyha ezt mindegyben akarnánk, akkor talán túl sok lenne. Amint már említettünk, június 21-e a csillagászati nyár kezdete. A legmagasabban delel majd a nap, delel a nyár ezen a mai délelőttön. És az archaikus gondolkodásban a nyárhoz a dél tartozik, mint napszak és mint égtáj is. Aztán az elemek közül a tűz természetesen, a színek közül pedig többnyire a sárgát rendelték hozzá. Hajdanán a nyári napforduló a naptári év kiemelkedő ünnepe volt, és sok helyütt még ma is egyébként tartják ezt az ünnepet különféle programokkal, ugye a Szent Iváni tűzgyújtásokkal így összemosódott ez az egész, az égi tűz köszöntése azonban nem korlátozódott Szent Iván napjára. Tűzugrás és más tűzes népszokás minden nap fordulói körüli ünnepnek része volt. Ide tartoznak a Víd napok, a Péter Pál napok, aztán a Szent Iván napja is persze. Sőt, van, ahol a Balkánon az egész rák hónapot bezárólag illés napjáig ünnepi időszaknak tekintették, ez majd július 20-án lesz. Úgyhogy ennyit akkor a nyári napfordulóval kapcsolatban, elkezdődik a csillagászati nyár ezen a mai napon. Aztán a zene ünnepe is ma van, Maurice Flore, francia zenetudós javasolta ezt, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével köszöntsék. A zene ünnepét 1982-ben tartották meg először Franciaországban. Az ötlet az akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. És hát olyannyira kinőtte magát, hogy a zene ünnepe előbb európai, aztán világméretűvé vált. Több száz országban rendeznek különböző programokat június 21-én, vagy ehhez a naphoz kötődően valamikor. Európában ez a kezdeményezés egyesületi formában öltött testet. A Zene Európai Ünnepe Egyesülete szervezők és intézmények hálózatát fogja össze. És hát nagyon sokan írták alá a Zene Európai Ünnepének kartáját. Tehát Franciaországból ered a zene ünnepe. Aztán van még ma egyéb jeles nap is, például menj gördeszkázni nap. Van, aki a motort választotta, nem baj, csak óvatosan menjen. A gördeszkázás világnapja június 21-én van, persze ez nem hivatalos világnap meg ünnepnap. Első alkalommal 2004-ben került megrendezésre, akkor sikerült is elérni azt, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa támogatást nyújtson a gördeszkásoknak. A legfőbb cél, hogy ezt a sportot hozzáférhetővé tegyék szerte a világon, mint népszerű szabadidős tevékenységet vagy tömegsportot, sőt a sportot versenyszerűen űzők ezt a népszerűséget kihasználva olimpiai sportággá akarják avanzsálni a gördeszkázást. Ezt a célt is szolgálja a világnap, a gördeszkázás világnapja. Aki nem suhanni szeret, hanem átmozgatni magát, na ő is világnapot ünnepelhet, hiszen a jóga világnapja is ma van. Az eredetileg az ősi Indiában kialakult jóga testi és lelki egészséget támogató gyakorlatai már az egész világon elterjedtek. A jóga a tudat átalakítását, illetve a karma és az újjászületés korforgásából való megszabadulás elérését szolgáló indiai vallási módszerek és technikák összességét jelenti gyakorlatilag. Rengeteg ága van most már neki, úgyhogy bárki kipróbálhatja. Biztos, hogy találni fog olyat, ami igazán jól esik majd neki. India miniszterelnöke Narendra Modi kérésére az ENSZ közgyűlése 2014-ben a jóga világnapjává nyilvánította e napot június 21-ét, így 2015-től ezen a napon minden évben együtt jogázhatunk, akár egy időben, az ország, sőt a világ számos pontján. Évről évre egyébként egyre több jóga oktató, jóga stúdió csatlakozik a megmozduláshoz, sőt néha nekem úgy tűnik, mintha egyre különböző ágait nem is felfedeznék, de alakítanák ki a jógának. Most már annyiféle van, hogy a csuda tudja megmondani. Talán tavaly beszéltem erről egy kicsit hosszabban. Az ágazatokról is természetesen, a különböző szabályokról, mert hogy azok is vannak. A legrégebbinek a hatha jóga számít, ez a 15. századból ered, ennél régebbi. Hát lehet, hogy van, de feljegyzés nincsen róla.
Ez a testi és a mentális egészség javítását szolgálta egyébként, aztán a 70-es években jött a yin yoga, ez a mély passzív nyújtásokat, relaxációt hoz, illetve a feszültségek oldására nagyon jó. Ott van a Bikram yoga, ez is már a 70-es években elindult hódító útjára. Ezt hot jogaként is ismerhetik nagyon sokan, de nagyon sokaknak nem ajánlott, hiszen forró helyiségben végzik ezt, előre meghatározott sorrendű gyakorlatokat a test tisztítása és erősítése érdekében. Viszont akik mondjuk a szaunázást szeretik, az lehet, hogy a Bikram jogát is szeretnék majd. Aztán ott a Vinyasa joga, amely áramló mozgásokat, erősítést, légzésszinkronizációt hoz, és a kundalini jog, amik számtalan jogát említhetnénk, ezek már a 20. században alakultak ki. De hogy mire is jó a joga, csökkenti a stresszt, javítja a testtartást, fejleszti az egyensúlyt, erősíti az izmokat, növeli a rugalmasságot, kiegyensúlyozza a vérnyomást, segít elsajátítani a helyes légzést, növeli a tüdőkapacitást, támogatja az immunrendszer egészségét, segít a függőségek leküzdésében, javítja az alvást, az általános közérzetet, az életminőséget, elősegíti a megfelelő nyirokrendszer, illetve a nyirokrendszer megfelelő működését, csökkenti a méreganyagokat a szervezetben, kiegyensúlyozza a hormonrendszert és fokozza az emésztőrendszer működését. Gorán elkezdett jogázni a székben. Igen, ilyen székjoga is van már egyébként, ezt igen, ilyen idősebb korosztálynak javasolják, úgyhogy... Hát most bánhatják, hogy nincsen kamera, igen, tehát kézláb egyszerre mozdul, ilyen is van, és még a légzés is rendben volt, láttam én ezt innen messziről, úgyhogy próbálják ki, valamelyik ágazata biztos be fog önöknek is jönni. Egyébként aki próbálta, az nagyon lelkesen tud róla beszélni, hiszen megtapasztalta a pozitív hozadékait. Aki viszont nem próbálta, és valaki ajánlja neki a furcsán nézre, hogy ugyan már én jogázni nem fogok, de igen, próbálják ki, higgyék el, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Na ennyit akkor a Jóga Világnapjáról, most már nem is tudom, hogy mindent említettünk el, nyári napforduló volt, zeneünnepe volt, gördeszkáztunk, meg jogáztunk is egyet, most akkor akár táncolhatnak is, ha gondolják, mert zenével folytatjuk.

0: Melyik fagyi a jobb? Így a fagyizóban elfogyasztani és ott kérni, vagy a boltban megvenni a fagyit, vagy a jégkrémeket? A fagyizóban? Miért jobb ott, Jákob?
1: Mert akkor megeheted mindjárt.
0: Esszük meg.
1: Igen, és az nem jó, mert nem halljuk a madarakat, meg nem vagyunk friss levegőn. De én nem szeretnék többet, mert akkor betegek vagyunk, és én nagyon szeretek iskolába járni, azért nem szeretek beteg lenni.
0: Volt már, hogy valaki több fagyit megevett és megfájdult valamilyen, például a torka. Volt már veled olyan, Hanna?
1: Velem nem, de a nővérem egyszer úgy megfázott, hogy csak az ágyba volt, nem jött ki. Még az ennivalót is az ágyba vittük neki.
0: Miért jó így beülni így a családdal valahova? Milyen hangulata van ennek?
1: Én is szoktam a tortrájba, ott van egy egész nagy kosár játék, aztán ott szoktam azokkal játszani. A kedvenc játékom egy ilyen dinoszaurusz vasbú van, azt a dinoszaurusz fej, de nem igazi vasbú, csak úgy van megcsinálva. Aztán akkor, hogy így a lábait benyomhatod, és akkor motor.

Eseménynaptára folytatásban néhány esemény és néhány név a mai nappal kapcsolatban. 1771-ben a Szent Jobb Budára érkezett e napon a kalandos sorsú erekét Mária Terézia váltotta ki a raguzai domonkos kolostorból. Aztán 1842-ben az Erdélyi Országgyűlésen gróf Kemény József és unokatestvére felajánlják könyv, kézirat és ásvány gyűjteményeiket egy Kolozsváron létesítendő nemzeti múzeum céljaira. Aztán 1895-ben megnyílt a Kieli csatorna, ez az északi tengert a balti tengerrel összekötő mesterséges tengeri hajózó csatorna. A világ legforgalmasabb, egyik legforgalmasabb mesterséges tengeri hajózó útja. Aztán néhány név, még e nap születte volt Strobl Alajos, magyar szobrászművész és Molnár Farkas magyar műépítész is, aki az avantgárd építészet kiemelkedő képviselője. Lelo Schifrin argentin zeneszerző, zongorista és karmester e napon született, akárcsak Vilmos Herceg az angol trónörökös és Lana Del Rey amerikai énekesnő. Aztán e napon hunyt el Niccolò Machiavelli, olasz író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója, és életének 101. évében elhunyt Bálint György. Gyuri bácsi, hogyha úgy tetszik, kertészmérnök, ő azt mondta, hogy a természet erőit nem legyőzni kell, hanem alkalmazkodni hozzájuk. Ezt 2020-ban mondta Bálint György, kertészmérnök, szakíró, szerkesztő, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, aki Bálint gazda néven a Magyar Televízió Ablak című magazinjában szerzett országos ismertséget. A közérthető tanácsaival és derű személyiségével generációk kedvenc kertészévé vált média személyiség, a tudás megosztását tekintette küldetésének, könyveivel, cikkeivel és előadásaival sokakat ösztönzött kertészkedésre és környezettudatosabb életmódra is természetesen. És akkor még egy név, 2024-ben halt meg Vadász Zsolt, színész, operett és operaénekes. Méltánytalanul fiatalon egyébként. Ennyit, a jeles napokat pedig már említettük az imént a kalendáriumból. 7 óra 20 perc a pontos idő, egy kis zene még a folytatásban, ezt mi válogatjuk, aztán 7:30 után önök következnek.

A születésnapos énekelt az imént, és hát annyi minden között mégiscsak sikerült valamit kihagynom a kalendáriumból, már is pótolom. Az apák napját a 20. század elején kezdték el megtartani az anyák napja párjaként, és teljesen logikus, ha már van anyák napja, akkor miért ne lehetne apák napja is. Az apák napja június 3. vasárnapja. Az apák napján az apaságot és a szülői szeretetet ünnepeljük. Ezen a napon emlékszünk az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Világszerte számos különböző időpontban ünneplik, és ezen a napon általában ajándékot adnak az édesapáknak, vagy apás programokat szerveznek a családok. Amerikából indult, honnan máshonnan a kezdeményezés. Sonora Smart Dodd volt az ünnep megalapításának legnagyobb kezdeményezője. Édesapja, a világháborús veterán William Jackson Smart egyedülálló szülőként nevelte fel 9 gyermekét. Az egyik újszülött volt, a legnagyobb pedig 9 éves, második felesége meghalt a szüléskor. A kezdeményezés lányában azután fogant meg, hogy hallott az első anyák napi ünnepségről, és aztán az apja szülői példája arra inspirálta, úgy érezte, hogy az apáknak is járna egy saját ünnepnap. 1910-ben végül a hatóságok is a kezdeményezése mögé álltak. Az apák napjának eredetileg édesapja születési dátumát, június 5-ét gondolta, de aztán ez nem jött össze, mert addigra a hatóságok nem készültek el minden engedélyeztetéssel, így június 3. vasárnapján tartották az első apák napját, és tartják ma is. Persze, katolikus egyház az apák napját hagyományosan Szent József napján tartja meg március 19-én, és a legtöbb országban valamilyen ünnepként valamelyik napon emlékeznek róluk, vagy ünneplik őket. Hát itt vidékünkön június 3. vasárnapján van, úgyhogy az édesapákat is köszöntjük még külön. És akkor még egy kis zene a folytatásban, 7:30-kor pedig, tudják, kezdődik a Kívánság műsor.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Kívánságműsor.
1: Na már is 7:30 van, úgyhogy kezdődik a kívánságműsor. Írt nekünk Erika Kondorfáról, hogy sajnos Messengeren még mindig nem tud írni nekünk. Mondom neki, hogy mások viszont tudnak, úgyhogy valahol ott lehet a gond. Majd egy kicsit később teljesül a kívánsága, és csak gondoltam, hogy az elején elmondom. Viszont az e-mailben írt üzenete természetesen megérkezett, ahogy Bettyéké is, úgyhogy az ő kívánságával indulunk ma reggel, és aztán lehet telefonálni az Apostoltól. A Nekem a tenger a Balaton című számot kérte tehát Betty.

0: Telefonálókkal megyünk tovább. Köszöntöm egyiküket. Haló!
1: Szép vasárnapot kívánok Timikém önnek és a Goránnak a stúdióban, külön az ön családjának és a Gorán családjának. Én pedig szeretném meghallgatni édesanyám Felnézek az égre. Nagyon szépen megköszönöm. Jó egészségét és a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, Ili, a hívást. Hamarosan következik majd Bakti Éva felvétele. Szép napot kívánunk, viszonthallásra. És van
1: viszonthallásra,
0: még...
1: köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük. Van még valaki, haló?
2: Jó reggelt kívánok, Tímea, Erzsi vagyok, Pacsáról. Tamás Gábortól szeretném meghallgatni Minden álom véget ér című dalt.
0: Rendben van, mindjárt következni fog, maradjon velünk.
2: Köszönöm szépen, Tíme, a további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Köszönjük szépen. Van még egy telefonálónk. Haló?
3: Szép üdvözlök, kedves Tíme.
0: Üdvözlöm. Tessék, Mária.
3: Én szeretnék meghallgatni. Van fönt egy ország Zorántól.
0: Jó, kell ott fenn egy ország. Harmadikként szól majd a dal. Maradjon velünk, Mária. Köszönöm szépen.
3: Minden jót, a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.

szívük.

Noha már említettem Erika üzenetét, akkor neki szól Kondorfára a következő dal, amit kért Postás Józsitól a Hozom a postát című.

0: Ismét vannak telefonálóink. Haló, haló.
1: Haló.
0: Üdvözlet.
1: Nagyon Isten jó napot mindenkinek. Szerzusz, Tíme Ácske. Azt hiszem, hogy nem kell tapogatnunk a 13. havit. Máriának Lendvára üzenet, és Tündének is Zalabérbe. Szeretném kérni, Párizsból üzent a nyár.
0: Igen, megkaptuk az üzenetet, ez lett volna a következő.
1: Megkaptátok, gondoltam, biztos. Nagyon igen. Szépen köszönöm.
0: Jó, jó, akkor következik mindjárt a Dolliról felvétele. Köszönjük köszi. Mi is a hívást.
1: Jó napot nektek.
0: Szia. Viszont kívánjuk, és ki van a másik halló. Vonalban. Halló, tessék.
2: Halló. Jó reggelt kívánok, kedves Tíme, a Németné Klári vagyok Zalaegerszegről. Drága Tímea, én szeretném kérni Máté Pétertől, azért vannak a jó barátok.
0: Rendben van.
2: És üdvözlet a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Nagyon szépen köszönjük, Lári. Minden jót kívánunk önnek is. Viszont hallásra.

0: boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
1: Máté Péter énekelt, újabb telefonáló a vonalban, mi lesz a kívánság? Haló?
2: Haló? Jó reggelt kívánok! Szeretném meghallgatni Kator Feritől, Szeress csak ennyit kérek című számot. Vica vagyok.
1: Vica, önnek szól a dal hamarosan. Köszönöm, hogy telefonált.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Van még valaki? Haló?
3: Haló, jó reggelt kívánok! Tálosi Emília vagyok Hahótról.
1: Üdvözlet, és tessék!
3: Szeretném kérni Kovács Katitól a Régi ház körül című dalt.
1: Kovács Kati és a Régi ház körül. Hamarosan meghallgatjuk majd.
3: Nagyon szépen köszönöm!
1: Én is köszönöm szépen, minden jót, Emília, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
1: Aztán jön majd még egy dal, Németh Sándor írt nekünk Lentiből, aki feleségével, Zsuzsával hallgat, remélem hallgat bennünket. Korda Győrtől a Téged tőlem már nem vehetnek el című számot kérték, nem sokára következik.

0: Ismét vannak telefonálóink. Köszöntöm az első hívót. Haló?
1: Haló, jó napot kívánok!
0: Adjon Isten, Valéria!
1: Üdvözlöm! Nekünk már nap van, ugye?
0: Persze, bőven, 4 óra óta.
1: Igen, úgy gondoltam.
0: Igen, jól van. Kívánság?
1: Koszi Gézától szeretném meghallgatni a Gondolj apádra.
0: Gondolj apádra.
1: Jó. A lapádra.
0: Igen, igen, igen. Meghallgatjuk.
1: Nagyon aktuális, igen.
0: Jól van. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm. További szép napot, viszont hallásra.
0: A legjobbakat, Valéria, viszont hallásra. Van még valaki. Haló.
2: Haló.
0: Üdvözlet, tessék.
2: Jó napot kívánok, kedves Timea. Éva vagyok Pötrétéről. Szeretnék meghallgatni Pót Pétertől Száll hozzád e dal.
0: Száll hozzád e dal. Jó, rendben, mindjárt következik, majd maradjon velünk, Éva.
2: Nagyon szépen köszönöm, és szép vasárnapot kívánok mindenkinek.
0: Minden jót önöknek
2: köszönöm.
0: Is.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Jön majd még egy dal, az Őrségből írt nekünk Brigitta, és kívánságára hallgatjuk meg a nyári záport.

gondoltam, hogy ti lesztek a kórus. Hát nem hangokórus, hanem ilyen énekkalkórus. Nézd már oda hátra. Slőn világosság. Ha kiderül, hogy tudok fakasztani vizet is, ezt a tiszta dolgot rám kenik, az biztos. Arra emlékszel, mikor a király jelölt, az a hülye első belvíz, hogy lehetne megoldani? Hát mindjárt így pénz volt. Magyar ember kevés halat eszik. Szóval úgy lehet megoldani a belvíz gondokat, hogy ahol most van a belvíz, ott lesz a halastó. Azóta várom, hogy bevigyenek a minisztériumba. Hát ennyit én is értek. Na, egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Erre nem jönnek le. Na, szóval, egy közös éneklést csinálunk, szöveg igen egyszerű. Gondolj apádra, ha rákerülsz a lapádra. Hát, primitív, de tőlem van. Megmondtam előre, fel nem menj a tetőre, egyszer kell leesni, és már nincs mit keresni. Na most akkor próbáltam. Olyan ideges vagyok, hogy... Nem lettem kócos? Jaj, Berlin zuhogó eső. Milánó, szarok a hajamra, hát miért kérdezik? Ez a hangozik. Gondolj a bádra, ha rákerülsz a lapádra. Megmond. Kurva jó.

0: Na, akkor most...
1: Várjál!
0: Most élőbe, tessék! Erre kell belépni, hogy... Uff!

0: Köszöntök egy újabb telefonálót a vonalban. Halló, halló.
1: Jó napot kívánok, kedves Tímea.
0: Üdvözlöm.
1: Udvardi név Panni vagyok Szombathelyről.
0: Tessék mondani.
1: Na, nem igaz, tegnap is bekerültem, ma ne, és hónapok óta meg ma nem, egyszer se.
0: Na, látja.
1: Tímea, szeretném meghallgatni Balázs Fecótól, az a csendéve volt.
0: Rendben van, hamarosan.
1: Együtt mentek el a férjemmel 6 éve.
0: Értem.
1: Köszönöm szépen, teljesítik kérdésemet, további szép napot kívánok önöknek, és minden Muravidéki rádió hallgatójának.
0: Kedves Panni, maradjon velünk, mindjárt
1: köszönöm.
0: Következik a dal.
1: Én mindig magukat hallgatom.
0: Örülünk neki.
1: Köszönöm viszont én is. Hallásra.
0: Viszont hallásra. Haló.
2: Halló!
0: Üdvözlöm, tessék!
2: Köszönöm. Én Robitől szeretném kérni, hova rohan ez az élet?
0: Jó.
2: László,
0: elmúltak az évek, ez a dal címe, és igen, hamarosan következni fog. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
2: Köszönöm, szép napot kívánok!
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Aztán Szécsi Pától az Adagiót hallgatjuk még meg. Ezt Marika és Feri kérte Körmendről.

Érkezett egy üzenet, Csaba írt nekünk Zalabaksáról, és írja: tisztelt szerkesztőség, a vasárnap reggeli kívánságműsorban szeretném meghallgatni az évet ismétlő diákokkal együtt Zámbó Jimmy-től a Bukott Diák című dalt vigasztalásképpen. Hát ki, hogy veszik, kedves Csaba, érkezik a dal.

0: Van kettő telefonálón, köszöntöm egyiküket. Haló!
1: Szia Timi, itt Levente vagyok, Tónész Miklósról.
0: Tessék, Levente!
1: Én szeretném meghallgatni édesanyámmal együtt és Porcek Valival, Zorántól a Volt egy tánc című dalt.
0: Zorán és a... Igen.
1: És kérem, sokat kívánok minden kedves rádió hallgatónak, és nektek is ott bent a stúdióban.
0: Nagyon szépen köszönjük, és küldjük a dalt mindjárt.
1: Okay.
0: Szervusz, Levente, neked is. Haló, haló!
2: Szervusz, Timi, Jutka vagyok. Én szeretném meghallgatni barátnőimmel, Magdival, Marikával, Angélával. A Balkán Panatiktól van nekem egy rettenetes szokásom című dalt, és a rádió minden kedves hallgatójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérésem. További szép, gyönyörű nyári napot kívánok nektek, és a rádió minden kedves hallgatójának.
0: Köszönjük szépen, Jutka, a hívást. Hamarosan következik a Balkán Fanatik felvétele, és aztán jön majd egy harmadik dal, Giber Edit előadásában a Tűz vagyok, ezt kérte tőlünk Ibolya Puszta Szent Lászlóról.

voltatok, indultok sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

állatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteget.

Két korábban érkezett kívánság teljesült, Tarcsi Zoltán Csepereg az eső című felvételét Ilona és Frigyes kérte Szent Gotthárdról, aztán a Credence és a Maradj velem című dal következik, ezt Vali kérte Szent Gotthárdról.

0: Köszöntök egy újabb telefonálót. Haló!
1: Haló!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Jó napot kívánok!
0: Mondja Zoltán!
1: Én szeretném meghallgatni jó barát Szombathelyi és Vásármisztei Klárival együtt szeretném meghallgatni.
0: Önöknek szól mindjárt Soltész Rezső felvétele.
1: Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok.
0: Minden jót önöknek, és viszont hallásra, Zoltán, viszont hallásra. Igen, és akkor lesz még egy dal mindjárt, a Kozombolisztól a Végre itt a nyár című, annak érte ezt, és a párjával szeretnék meghallgatni.

Ez volt a Kozombolis felvétele, és Máté Péterrel megyünk tovább. Hull az elsárgult levél, ezt a dalt kérte tőlünk Máté Zalabaksáról. Aztán Edina Lentiből írt nekünk. Whitney Houston és Enrique Iglesias felvételét szeretné meghallgatni. Ez is következni fog hamarosan.

Kovács Katival és a második félidővel megyünk tovább. De furcsa ez a világ című dalt Marika és Karcsik érte Teskándról, hát arról lehetne beszélni, de tényleg. De inkább a zenékkel folytatjuk, aztán a második félidőtől a Miért múlik el minden című szám következik, majd ezt Marcsik érte tőlünk.

Újabb dalokkal megyünk tovább, a Reptér című dalt Magdi kérte tőlünk az Őrségből, aztán pedig a Boldog igazán című felvétel következik, majd Molnár Béláné, Rózsikának és férjének szól a dal.

Ez volt a Boldog igazán című dal, és akkor még egy a kívánság műsor végére, 3 perc múlva 9:30 lesz. Miley Cyrus felvételével zárul ez a 2 órás kívánság műsor. Nagy Győzőné Jutka ért nekünk Zalaszent Mártonból, és az ő kívánsága fér még be a műsoridőbe. Köszönjük szépen eddigi figyelmüket, és persze számítunk Önökre a folytatásban is. Kellemes vasárnapot mindenkinek!

Ez volt a Fiesta felvétele. 3 perc múlva 3:45 lesz vasárnap délelőtt, az MMR-t hallgatják ezen a nyári kánikulai napon. Talán most még annyira nem vészes a helyzet, de lesz majd a folytatásban. Felhők is érkezhetnek, ezt írta az előrejelzés már reggel, és akár záporzivatar is előfordulhat. Bízunk benne, hogy nem lesz pusztító. Egy érdekes gondolat ragadta meg, vagy mondat ragadta meg a figyelmemet, és talán éppen ebben rejlik korunk valódi veszélye, ez már az idézet, hogy egy technológiailag egyre intelligensebb társadalom szellemileg egyre kevésbé képes szabadon gondolkodni. Mert az igazi bölcsesség nem azzal kezdődik, hogy biztosak vagyunk abban, hogy igazunk van, hanem azzal a képességgel, hogy el tudjuk fogadni, tévedhetünk. Gondolják tovább, ha gondolják. Én biztosan ezt fogom tenni, illetve maradunk a folytatásban is a zenék mellett, illetve önökkel természetesen. Nem sokára 3:45 lesz, 10 óra után pedig istentisztelet lesz majd itt a Muravidéki Magyar Rádióban, evangélikus istentisztelet innen Lendváról.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Én a Sopron-bánfalvai Menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami hát igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Kedves hallgatóink, június 21-e van, vasárnap délelőtt, 10 óra pontos idő, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, és ebben az órában istentiszteletet közvetítünk, mégpedig evangélikus istentiszteletet Innelendváról.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Fordulj felém és könyörülj rajtam, Uram, és bocsásd meg minden vétkemet. Vezess igazságodban és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, mert benned reménykedem. Jó és igaz az Úr, útba igazítja a vétkezőket. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg, hogy elküldte az ő egyszülött fiát értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség legyen ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Istenünk, a benned reménykedők oltalmazója, aki nélkül semmi sem maradandó, semmi sem szent, vezess minket irgalmaddal, hogy szándékod szerint használjuk a mulandó javakat, és el ne veszítsük az örökkévalókat. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen.

Megváltó Urunk, bűneink reánk nehezednek, mégis hozzád fordulunk, mert ígéd bátorít a veled való közösség keresésére. Köszönjük, hogy még mindig hívsz minket magadhoz. Kérünk, áld meg mai ige hallgatásunkat, hogy megértsük hívásodat, és bátran kövessük útmutatásodat. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra, oltár előtti felolvasásul rendelt, melyet megírva találunk Pál apostol Timóteushoz írt első levelében. Annak első fejezetében a 12. verstől a 17. a következőképpen. Így szól Isten igéje. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajta mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké valóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Ígére válaszul, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.

0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra az ige hirdetés alapjául rendelt, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 15. fejezetében, a 11. verstől a 32-ig a következőképpen. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Elveszett, és megtaláltatott. És vígadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt: A testvéred jött meg, és apád levágotta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kedves Muravidéki Magyar Rádió hallgatók, vannak olyan történetek, amelyek talán még a gyermek korunkban ismerősek, akkor hallottuk először, és úgy gondoljuk, hogy mindent is tudunk róla. Újra meg újra elhangzik a templomban biztos már, a testvérek is. Több százszor hallották ennek az elveszett fiúnak a történetét, hittanórán, Isten tiszteleten. Ismerjük már a szereplőket, ismerjük a fordulatokat, szinte kívülről tudjuk a mondatokat. Mégis vannak olyan el, hanem újra és újra rólunk beszélnek. Ilyen Jézus példázata a tékozló fiúról.
1: kiköltözött a szívébe. Ott talán az Atya szemében próbálsz nézni valakire, aki
0: eltávolodott tőled, és akit még mindig vársz vissza. Miközben ezeket a kérdéseket halljuk, megérthetjük lassan, hogy Jézus nem egyszerűen három ember történetét mondja el nekünk. Ennél sokkal mélyebbre vezet bennünket. Valójában Isten szívét akarja feltárni előttünk. Az igazi példázat, az igazi főszereplője ennek a példázatnak nem a tékozló fiú, hanem az irgalmas atya. Nem azért, mert a fiú története nem fontos, hanem azért, mert a fiú sorsa csak az apa szeretetének a fényében válik igazán érthetővé. Ha kivennénk a történetből az atyát, nem maradna más, csak egy tragikus emberi sors. Egy fiatal ember, aki rosszul döntött, elveszítette mindenét, és nyomorúságba jutott. Ami azonban ezt a történetet evangéliummá teszi, az nem az ember döntése, hanem az Isten szeretete. Éppen ezért lenne helyesebb ezt a példázatot nem a tékozló fiúról, hanem az irgalmas atyáról szóló példázatnak nevezni. Mert Jézus minden mondatával azt akarja megmutatni, hogy milyen az az Isten, akit sokan félre ismernek. Milyen az az Isten, akitől sokan félnek, akit szigorú bírónak képzelnek, aki talán csak azt figyeli, mikor vétünk újra, hogy számon kérhesse rajtunk. Jézus azonban egészen más képet rajzol elénk. Olyan atyát mutat, akinek a szeretete nem attól függ, hogy gyermekei méltóak-e rá. Olyan atyát, akinek az irgalma megelőzi a mi bűnbánatunkat, és akinek a kegyelme sokkal nagyobb minden emberi számításnál. Kedves testvérek, Jézus ezt a példázatot nem véletlenül mondta el. Körülötte ott álltak azok, akiket a vallásos emberek lenéztek. Vámszedők, bűnösök, megtört életű emberek. És persze ott álltak a farizeusok is, akik rosszallóan figyelték Jézust. Nem értették, hogy ülhet egy asztalhoz. Azokkal, akiket szerintük Istennek is el kellene utasítania. Jézus pedig nem vitatkozik hosszan. Inkább elmond egy történetet. Egy olyan történetet, amelyben minden hallgató felismerheti önmagát. Az ifjabb fiú egyszer azt mondja az apjának, add ki nekem az örökségem, rám eső részét. Szülőként nehéz ennél fájóbb mondatot elképzelni. Mintha azt mondaná, hogy számomra már nem te vagy a fontos, hanem az, amit van. Mintha azt kívánná, hogy bárcsak már ne élnél, hogy végre magam útját járhassam. De ez nem csak egy egyszerű anyagi kérdés. Ez nem az örökségről szól, hanem a kapcsolatnak a felmondásáról. Jézus ugyanis nem véletlenül így kezdi a történetet. Egy embernek volt két fia. Ez az egyszerű mondat, kedves testvérek, sokkal többet rejt magában, mint azt első hallásra gondolnánk. Mindenekelőtt azt mondja el, hogy ez a két fiú nem volt árva. Van atyuk, van otthonuk, van valaki, akihez tartoznak. Mielőtt bármit tennének, mielőtt bármilyen jó vagy rossz döntést hoznának, már kapcsolatban vannak az atyával. Ez a kapcsolat nem az ő érdemük, hanem az életüknek az alapja. Talán ez az a pont, ahol a példázat különösen közel kerül hozzánk, mert mi is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Istenhez való viszonyunk attól függ, hogyan sikerül az életünk. Pedig mindig, az evangélium mindig azzal kezdődik, hogy Isten már előbb szeretett minket. Mielőtt még megszülettünk volna, Mielőtt bármit bizonyítottunk volna, ő már ismerte a nevünket. Ahogyan János apostol írja, nem mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket. Ez az evangélium kiinduló pontja. Éppen ezért a fiatalabb fiú tragédiája sem azzal kezdődik, hogy eltékozolja a vagyonát, hogy nem maradt pénz, hanem ott, ahol a szívében megszületik a gondolat, jobb lenne az életem az apám nélkül. És milyen különös, hogy az apa nem kezd könyörögni. Nem zárja be a kaput, nem kényszeríti maradásra, elengedi. A szeretet ugyanis nem bilincs. Isten sem tart minket erőszakkal maga mellett. Mi is azt gondoljuk hányszor, hogy nélküle szabadabb lesz az életünk, hogy majd mi jobban tudjuk, hogy nem kell senki, aki megmondja, merre menjünk. És talán nem is mentünk túl messzire, messzi földre. Lehet, hogy ugyanabban a házban élünk, ugyanabban a templomba járunk, ugyanazokat az imádságokat mondjuk. Mégis megtörténhet, hogy a szívünk messze kerül Istentől. A távoli ország az nem mindig egy földrajzi meghatározás. Sokszor inkább lelki állapot. Az az élet, amiből lassan kikopik az ima, amiben már nincs bizalom Isten iránt, és ahol csak önmagunkra számíthatunk. Biztosan a fiú eleinte boldognak érezte magát, volt pénz, szabadság, nem kellett senkinek engedelmeskedni, de Jézus néhány mondattal lerombolja ezt a látszatot, ugyanis a vagyon elfogyott. Éhínség jött, a barátok eltűntek, és az önállóság magányba fordult. Milyen ismerős ez az emberi történet. Amíg van mit adni, amíg sikeresek vagyunk, sokan állnak mellettünk, de amikor elfogy az erő, amikor jön a betegség, a csalódás, a veszteség, egyszer csak kiderül, hogy törékeny mindaz, amire építettünk. És a fiú odáig jut, hogy disznókat őriz. Miért fontos ez, hogy disznókat őriz? Jézus zsidó hallgatói számára ez a lehető legmélyebb megaláztatás képe volt. Nem csak szegény, hanem még tisztáltalan is. Még a disznók eledeléből sem ehet. Teljesen egyedül maradt. És akkor elhangzik a történet legcsendesebb, de mégis legfontosabb mondata. Magába szállt. Ekkor a fiú magába szállt. Ritka pillanat ez. Az ember legtöbbször mást okol, a körülményeket, a családot, a társadalmat, vagy nincs szerencsém. A fiú végre meglátja őszintén magát, nem mentegetőzik, nem szépíti a múltat, egyszerűen kimondja, vétkeztem. A megtérés mindig itt kezdődik. Nem ott, hogy eldöntöm, hogy jobb ember leszek. Nem ott, hogy gyorsan kijavítom a hibáimat, hanem ott, hogy Isten világosságában végre igazat mondunk önmagunkról. Luther Márton azt mondta, hogy a keresztény ember egész élete megtérés. Nem egyszeri, nem egy nagy katartikus érzelmi élmény, hanem újra és újra hazatalálás az atyához. A fiú elindul haza, egy beszédet készít elő, minden szavát átgondolja. Már nem akar fiú lenni, csak egy napszámos. Csak valami kis helyet kér az apja házába. És itt történik valami egészen váratlan. Amikor még távol volt, meglátta őt az apja. Vajon hogyan láthatta meg ilyen messziről? Talán azért, mert minden nap várta. Talán minden este kitekintett az útra. Soha nem mondott le róla. Ez az evangélium. Nem az ember talál rá Istenre először, hanem Isten várja az embert. És az apa ekkor nem méltóság teljesen ül a házában, nem várja meg, míg majd a szolgák elé vezetik a fiát, és az térdre borul. Futni kezd. A közel keleten egy idős, tekintélyes ember nem futott. Méltóságon alulinak számított ez. De az apa törődik ezzel? Nem. Fontosabb számára a fia, mint a saját tekintélye. Így jön el hozzánk Isten Krisztusban. Nem távolról figyeli az elveszett embert, nem csak parancsokat küld, eljön közénk. Felveszi emberi életünket, hordozza a bűneinket. Meghalt értünk a kereszten. Az Atya szeretete Jézus Krisztusban fut elénk. És a fiú még el sem mondhatja az előkészített beszédét, az apa már átöleli. Már csókot ad rá, már a szolgáit hívja, a legszebb ruhákat adja rá, gyűrűt húz az ujjára. Mindegyik ajándék azt mondja, nem béres vagy, nem idegen vagy, a fiam vagy. Ez a kegyelem. Nem azért szeret bennünket Isten, mert megjavultunk. Nem azért fogad el, mert már méltók lettünk rá, hanem mert Krisztusban a gyermekeivé fogad. Az evangélikus hitünk egyik legdrágább felismerése ez, hogy az ember nem saját érdeméből igazul meg, nem a teljesítménye miatt állhat meg Isten előtt, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül Krisztusért. Milyen felszabadító ezt újra meghallani. Mert annyi minden körülöttünk azt suttogja. Bizonyíts! Helyt kell állni, meg kell felelni. Isten azonban nem versenyt rendez, hanem hazahív. A történet azonban itt még nem ér véget, hiszen ott van a másik fiú is, aki mindig otthon van. Dolgozott, engedelmeskedett, mégis harag tölti el, amikor meghallja az ünneprést. Talán azért, mert ráébred, hogy ő sosem ismerte az apját. Évek óta mellette élt, de nem szeretetből, hanem kötelességből. Nem örömmel szolgált, hanem számolgatott. Mit kaptam? Mit érdemlek? Miért őt ünneplik? Milyen közel állhat hozzánk ez az idősebb testvér? Lehet, hogy valaki már régóta templomba járó, hűséges gyülekezeti tag, és közben mégis távol van az atya szívétől. Amikor irigyek vagyunk másokra, amikor nehezen bocsátunk meg, amikor mi azt gondoljuk, hogy vagyunk másokra, amikor nehezen bocsátunk meg, amikor mi azt gondoljuk, hogy igenis az Isten szeretetét ki lehet érni,

idősebb fiú. És Jézus szándékosan nem mondja el. Mert a kérdés már nem róla szól, hanem rólunk, hogy belépünk-e az Atya örömébe. Elfogadjuk-e, hogy mi is kegyelemből élünk? Elhisszük-e? Elhiszitek-e, testvérek, végre, hogy Krisztus keresztje elég? Nem tudunk mihez hozzátenni semmit. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a világ tele van olyan emberekkel, akik azt hiszik, hogy már túl messzire jutottak. Hogy Isten már biztosan lemondott róluk. Túl sok hibát követtek el. Túl sok kapcsolatot tettek tönkre. Túl sok bűnt hordoznak. Mit mond nekünk ez a mai példázat? Amíg tart az út hazafelé, addig nincs elveszett ember. És hogy vannak olyanok is, akik mindig közel voltak a templomhoz, de a szívük elfáradt. Őket is hívja az Atya. Nem szemrehányással, hanem szeretettel. Mert az evangélium nem arról szól, hogy az ember milyen messzire tud eljutni Istenhez, hanem arról szól, hogy Isten milyen messzire eljött az emberért Jézus Krisztusban. Akár az ifjabb fiú történetét hordozzuk a szívünkbe, akár az idősebbét, ugyanaz az Atya vár bennünket. Ugyanaz a Krisztus nyit utat számunkra, ugyanaz a Szentlélek ébreszti fel bennünk a vágyat, hogy hazatérjünk. És amikor egyszer majd véget ér földi vándorlásunk, Isten országában is ez az öröm fogadja mindazokat, akik Krisztusba vetett hittel érkeznek meg. Nem idegenként, nem szolgaként, hanem szeretett gyermekeiként. Adja meg nekünk Isten, hogy újra és újra meghalljuk ezt a hívást, és örömmel válaszoljunk rá, mert az Atya ma is figyeli az utat. Figyeli, hogy jövünk-e haza. Ma is elénk siet, és ma is átölel Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mennyei Atyánk, hálát adunk neked végtelen irgalmadért, amellyel újra és újra magadhoz öleled az embert. Kérünk, tedd egyházadat a befogadás és a megbocsátás közösségévé, hogy akik csalódottak vagy eltávolodtak tőled, vagy az embertársaiktól, otthonra találjanak benne, és megtapasztalják szereteted gyógyító erejét. Kérünk téged, Urunk, a betegekért, az idősekért és minden szenvedő testvérünkért. Légy mellettük a fájdalomban. Adj nekik erőt a megpróbáltatások elviseléséhez. Reményt a nehéz napokon. És áld meg mindazokat, a családokat, orvosokat, ápolókat, akik szeretettel szolgálják őket. Add, hogy szenvedésükben is megérezzék, nincsenek egyedül, mert te hordozod és erősíted őket. Kérünk téged a magányosokért, az elhagyatottakért, mindazokért, akik úgy érzik, hogy nincs, aki meghallgassa vagy várja őket. Nyisd meg szívünket, hogy észrevegyük ezeket az embereket, és legyen bátorságunk odafordulni hozzájuk. És életünkön keresztül add, hogy megtapasztalhassák azt a szeretetet, amellyel te minden gyermekedet hazavárod és átöleled. Kérünk téged a gyászolókért és mindazokért, akik szerettük elvesztése miatt hordoznak fájdalmat. Vigasztald őket jelenléteddel, erősítsd hitüket az örök élet reményében. És adj nekik olyan embereket, akik együttérzéssel és szeretettel állnak mellettük. Kérünk téged a diákokért, akik ezekben a napokban fejezik be a tanulmányaikat, lezárnak egy fontos életszakaszt és új utat, kezdenek. Köszönjük mindazt a tudást, barátságot, tapasztalatot, amit eddig kaptak, és vezesd őket döntéseikben. Ajándékozd meg őket bölcsességgel, kitartással és tiszta szívvel, hogy bármerre is viszi őket az élet, mindig megtalálják a hozzád vezető utat. És soha nem feledjék el, hogy te minden helyzetben szeretettel várod őket.
Hálát adunk, Urunk!

neked ezért a tanévért, a sok kis hittanosunkért. Hálát adunk neked minden tanárért és diákért, aki túlélte ezt a tanévet. Minden tudásért köszönjük a tanárok türelmét. Köszönjük, hogy bölcsességet adsz nekünk. Köszönjük a szülőket. Add, hogy ez a nyári pihenés valóban pihenés lehessen, és hogy újult erővel kezdhessük meg majd a következő évet. Végül kérünk önmagunkért és az egész közösségünkért, taníts bennünket az irgalmas Atya szeretetére, hogy ne ítélkezzünk egymás felett, hanem tudjunk megbocsátani és újrakezdeni. Hogy tudjunk örülni a megtérőnek, és örömmel fogadni mindenkit, aki a te szeretetedet keresi. Formálj bennünket olyan közösségé, amelyben minden ember otthonra találhat. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg minket!

Isten tiszteletünk végén mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságunkat, a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Végezetül Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az irgalmas Isten áldjon meg és őrizzen meg téged. Az irgalmas Atya fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: 4:43, kedves hallgatóink, felvételről hallhattak evangélikus istentiszteletet innen Lendváról. A felvételt Gállandi és Úcsák Filip készítették, és akkor a folytatásban is számítunk persze figyelmükre, már zenékkel megyünk tovább, kellemes vasárnap délelőttöt.

Fokozódni fog a hőterhelés, írja az előrejelzés, és tapasztaljuk is, amint kilépünk a hűtött helységekből. 4-12 van, úgyhogy még melegebbre számíthatunk majd a nap folyamán, viszont érkezhetnek felhők is, úgyhogy erre is készülni kell, záporzivatar is kialakulhat helyenként. Már most 27 fok van odakint, és 31 fok alatt nem nagyon áll meg a maximum. A napsütés lesz túlsúlyban, de ahogy említettem, érkezhetnek felhők majd a nap folytatásában, és akár némi csapadék is előfordulhat, akár a mai, akár a holnapi napon. Holnap is egyébként a maihoz hasonlóan alakul időjárásunk. Ami a magyar helyzetképet illeti, délutára zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést több térségre, de két megyében magasabb fokú riasztás van érvényben. A jelenlegi előrejelzések szerint a hevesebb zivatarok főként a nyugati ország részben okozhatnak problémát, ahol rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék, erős széllökések és intenzív villámlás is kialakulhat, úgyhogy emiatt adtak ki riasztást. És ha a térképet megnézzük, akkor a figyelmeztető térkép alapján két megye narancssárga, vagyis másodfokú jelzést kapott, ez Somogy és Zala megye, azért mondom, mert ez itt van közel hozzánk, illetve Vas megye is érintett lehet egyébként. Az ország több más területén elsőfokú sárga figyelmeztetés van érvényben, ez azt jelenti, hogy ott is kialakulhatnak zivatarok, csak kisebb intenzitással. A szakemberek azt javasolják, hogy aki szabadtéri programot tervez, különösen Magyarországon, ország nyugati vidékein figyelje az aktuális radarokat, illetve az előrejelzéseket, mert a zivatar cellák gyorsan változhatnak, és ezért jó, hogy ilyen helyen élünk, mert meg tudjuk nézni a szomszédos országokét is. És hát Szlovéniában is érvényben van természetesen a figyelmeztetés a növekvő hőterhelés miatt, hát a nagyobb városokban még nehezebb elviselni ezt a hőmérsékletet, amikor is 29 és 33 fok közötti értékeket mérhetünk. Ma és holnap is egyébként a tenger melléken meg még ennél is magasabb értékek lehetnek. Folytatódik tovább a kánikulai meleg, a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Nagyon sokan most már az egészségesek közül is nehezen viselik a nagy meleget, de elsősorban az idősebbek, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. És hát az ivatarok még tovább ronthatják a helyzetet, hiszen ezek környezetében füllettség alakul ki, ez meg nehéz légzést, légszomjat, fokozódó asztmatikus panaszokat idézhet elő. A kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, úgyhogy a volán mögé ülők erre figyeljenek oda, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, 10 és 16 óra között nagyon erős az UV-sugárzás, ha nem muszáj, akkor ne menjenek a tűző napra, illetve védjük bőrüket megfelelő ruházattal. Száraz utakon folyik a forgalom jelenleg szerte az országban, de nem zöggenőmentesen. Baleset történt a Vipavai gyorsforgalmi úton Ajdovcsina és Szeló között Olaszország felé. Aztán torlódik a forgalom a tenger melléki autópályán, Posztolyna irányából gyakorlatilag mindkét felé, tehát a főváros felé és Koper felé is. Aztán a Karavenka alagút előtt Ausztria felé 500 méteres a torlódás, a Steyer autópályán Sentil előtt is torlódnak a gépkocsik. Meghibásodott egy jármű a maribori keleti elkerülő úton Sentil irányába, úgyhogy itt is nagyon figyelni kell. Kamionstop van érvényben, este 10-ig nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb kamionok. Tartsák be a szabályokat, legyenek türelmesek és figyelmesek, figyeljenek ránk is a folytatásban. Zenélünk már is tovább 4 perccel múltán 4:12.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

Az Ergo felvétele után egy felhívás a Lándva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a Nemzetközi Halásztéfőző Versenyt, amely július 4-én szombaton 13 órától lesz Lándván a Kubisz szálloda és a Bella Venecia közötti parkolók területén. Hogyha szeretnének jelentkezni a versenyre, akkor ezt megtehetik, de már csak a holnapi napig, június 22-e a jelentkezési határidő. Részvétel ingyenes, nevezési díj nincsen. A nevezési lap letölthető a www.landva.info honlapról, vagy személyesen is igényelhető a Lándva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, tehát július 4-én szombaton délután ide Lándvára a Nemzetközi Halászléfőző Versenyre. 10 perc múlva dél lesz, úgyhogy búcsúzik a reggeli csapat önöktől. 17:30-kor kezdtünk Györkös Gorán hangtechnikussal, és folytatódik tovább természetesen a program, de a műsorvezető Donnár Tímea köszöni szépen eddigi figyelmüket, egyben pedig invitáljuk kedves minnyájukat, hogyha tehetik, és mi más tehetnének jobbat, maradjanak az MMR társaságában a folytatásban is, hiszen este 7 óráig tart ma is a vezetett műsor, és kellemes vasárnap délutánt, jó pihenést mindenkinek!

0: Buravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Buravidéki Magyar Rádió.

12 óra 5 perc, a pontos idő vasárnap van, június 21-én. És egyébként a mai nap, illetve a mai dátum az több szempontból is fontos és jellegzetes. Ezekről hamarosan szólni fogunk, de előtte akkor mindenkinek jó napot kívánunk, és mindenkinek jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. Ha pedig már megvolt, akkor mindenképp jó pihenést. Hát kint azért, hogy elég meleg van, és ezért jobb még ilyenkor az árnyékban tartózkodni, meg egy kis sziesta pihenés a vasárnapi ebéd után akkor nem is árthat. Egyébként pedig június 21-e van, ugye Alajos és Leila névnapot ünneplünk ezen a dátumon. Az Alajos magyar megfelelő a germán latin eredetű Alvis Alois neveknek, névjelentése pedig egész, illetve bölcs. Na, a Leila perzsa eredetű arab névből származik, angol nyelvterületen igen gyakori név, jelentése sötétség éjszaka, illetve sötét hajú. Amúgy pedig az Alajosok és Leilák mellett a Luizák és az Olgák is ünnepelhetnek, úgyhogy akkor a névnaposoknak boldog névnapot kívánunk, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot. Jön a Dolly-ról, itt leszülük a Rég volt, szép volt, meg Taván Istvántól a Mencs meg!

Na, említettük, hogy a mai dátum azért több szempontból is fontos, és az egyik ilyen, amit meg lehet említeni, az az, hogy újra megnyílt a budapesti értéktős, de 1990-ben. Viszont ma van a zene európai ünnepe is. 1982-ben tartották először Franciaországban. Maurice Floret, francia zenetudós javasolta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt köszöntsék zenével. Az ötlet egy Jack Lang, akkori francia kulturális miniszter támogatásával valósult meg. Úgyhogy ma a zene európai ünnepe van, tehát már 44 éve, 1982 óta. No de Magyarországon is fontos a mai dátum, és hogy miért? Mert apák napja van. Az apák napját Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik. Egyébként vannak, akik ugye viccesen május 19-ét ivó napját tartják apák napjának. Hát így is lehet hozzáállni a témához. A 20. század elején kezdtek el egyébként megtartani az anyák napja párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik. Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és a család általában együtt van. No, Magyarországon tehát ma, június 21-e, apák napja. És a mai nap még egy szempontból nagyon fontos. Hogy miért? Mindjárt mondjuk, előtte Texas Flood és a Check I'm Me.

Na, ugye június 21-e, ez meg ugye Zorán dala volt, és június 21-e még egy dologon nagyon fontos, ugyanis mondhatnánk, hogyha ma van a fény csúcspontja. Miért is? Mert ma van a nyári napforduló, az északi félteken az év leghosszabb nappala és legrövidebb éjszakája. Ez az a pillanat, amikor a nap látszólag a legmagasabban jár az égen, nappalok pedig elérik éves maximumokat. Egyébként idén a mi időnk szerint ez délelőtt 10:24-10:25 perc körül már meg is volt. Mármint amikor ugye legmagasabban volt a nap. Nyári napforduló egyben a csillagászati nyár kezdete is. És hát majdnem 16 órán keresztül lesz ma nappal. Pontosabban 15 óra és 51 perc, ugyanis napkelte kerek 5 órakor volt, és napnyugta pedig 20 óra 51 perckor lesz. Érdekesség, hogy bár ma van a leghosszabb nappal, ettől kezdve a nappalok ugye lassan újra rövidölni kezdenek, bár ezt az első hetekben alig vesszük majd észre, vagy szinte egyáltalán nem. A nyári napforduló ősidők óta különleges ünnep volt, a fény az élet és a termékenység jelképe. Sok kultúrában tüzeket gyújtottak, ünnepeltek és a természet erejét köszöntötték. A magyar hagyományban ehhez kapcsolódik például a Szent Iváné is, amelyet június 23-áról 24-ére virradó éjjel ünnepelnek, tűzugrással és különféle népszokásokkal. Ma tehát a nap a legtovább maradt velünk, élvezzük ki a fényt, mert bár a nyár most kezdődik, a nappalok mától csak egyre rövidebbek lesznek, de szerencsére ugye az első néhány hétben ezt észre sem fogjuk venni. Mi pedig zenével folytatjuk, majd hamarosan érkezünk szóvá teszemmel.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: 12:30 a pontos idő, tehát 12:30 van vasárnap, és ilyenkor ugye mindig érkezik a szóvá teszem, és ez ma is így van, és aki ma szóvá tesz, az Horváth Dávid.
1: Szóvá teszem.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Június 11-e óta ismét futballlázban ég a félvilág. Észak-Amerikában ugyanis elrajtolta a férfi labdarúgó világbajnokság. Az európai futballrajongók számára az időeltolódás miatt kihívást jelent végigkövetni a torna összes mérkőzését. Véleményem szerint viszont ez nem is akkora baj. Világbajnokságról beszélünk, tehát nem várhatjuk el, hogy mindig a földteke számunkra a kedvező részén mérkőzzenek a csapatok. Aggaszt viszont egy másik dolog. A FIFA évtizedek óta azt hirdeti, hogy a futball a világ legdemokratikusabb sportja. Egy játék, amelyet a braziliai favellákban, az afrikai poros pályákon, az európai lakótelepeken és a világ leggazdagabb negyedeiben ugyanazzal a szenvedéllyel játszanak és szeretnek. A világbajnokság ennek az egyetemes sportkultúrának a csúcspontja. Egy hónap, amikor a világ figyelme egyetlen eseményre összpontosul. Az észak-amerikai világbajnokság azonban egy kellemetlen kérdést vet fel. Valóban a világ futballrajongóinak ünnepéről beszélünk még, vagy inkább egy olyan prémium termékről, amelyet a FIFA a lehető legnagyobb bevétel érdekében értékesít. A torna körüli jegyárak, VIP csomagok és kereskedelmi konstrukciók alapján egyre inkább az utóbbi tűnik igaznak. A futball mindig is népsport volt. A stadionok lelátóit azok töltötték meg, akik egész évben követték csapatukat, utaztak értük, és a saját közösségük részének tekintették a sportot. A világbajnokság különlegessége éppen abban rejlett, hogy nem csak a leggazdagabbak, hanem a hétköznapi szurkolók számára is elérhető élményt jelentett. Ma viszont sok esetben már az a kérdés sem merül fel, hogy egy átlagos család hány mérkőzésre tud jegyet venni, hanem az, hogy egyáltalán megengedhet-e magának egyet. A FIFA láthatóan nem a lehető legtöbb ember jelenlétére, hanem a lehető legnagyobb bevételre optimalizálta a rendszert. Üzleti szempontból ez érthető, a futball szempontjából azonban aggasztó. A világbajnokság legjobb helyei egyre gyakrabban vállalati ügyfelek, üzleti partnerek és prémium vendégek számára vannak fenntartva. A stadionok olyan terekké válnak, ahol a szurkolói kultúra helyét részben a vállalati reprezentáció veszi át. A futball atmoszféráját viszont sosem az exkluzív páholyok, hanem a lelátókon éneklő és ünneplő tömegek teremtik meg. Mindez egy szélesebb folyamat része. A modern sportban a néző egyre kevésbé szurkoló és egyre inkább fogyasztó. A cél nem az, hogy minél többen legyenek jelen, hanem hogy az egyfőre jutó bevétel minél magasabb legyen. A stadion nem közösségi térként, hanem bevételtermelő eszközként jelenik meg. A szurkoló pedig nem a futballkultúra résztvevője, hanem fizető ügyfél. Ezzel párhuzamosan a világbajnokságot körülvevő reklám és szponzori rendszer is minden korábbinál hangsúlyosabb. A rendező városok közterei, a stadionok környezete és maga a közvetítés is a globális márkák jelenlétéről szól. Természetesen a sportnak szüksége van támogatókra. A probléma ott kezdődik, amikor a kereskedelmi érdekek fontosabbá válnak, mint azok az emberek, akik miatt a sport egyáltalán létezik. A FIFA gyakran beszél a futball társadalmi szerepéről, közösségépítő erejéről és egyetemességéről. Ezek szép és fontos gondolatok. Az észak-amerikai világbajnokság üzleti modellje azonban más üzenetet közvetít. Azt sugallja, hogy a futball ugyan mindenkié, de az élményhez való hozzáférés egyre inkább azok kiváltsága, akik meg tudják fizetni annak árát. A világbajnokság továbbra is a világ legnézettebb sporteseménye marad. A stadionok megtelnek, a televíziós közvetítések rekordokat döntenek, a szponzorok elégedettek lesznek. De ettől még érdemes feltenni a kérdést. Vajon a FIFA valóban a futballt ünnepli, vagy elsősorban annak üzleti értékét? Mert a kettő nem mindig ugyanaz. És ha egyszer a futball elveszíti azokat az embereket, akik generációkon át életben tartották a szenvedélyt, a hagyományt és a lelátói kultúrát, akkor lehet, hogy minden pénzügyi mutató kiváló lesz. Csak éppen maga a játék veszít valamit a lelkéből.
4: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.

Na, az volt akkor a kocintós, és hát még egy esemény, ami azért június 21-e kapcsán meg kell, hogy említésre kerüljön. Ez pedig az, hogy a Szent Jobb Budára érkezett. 1771-ben, tehát 255 évvel ezelőtt. Az erekét Mária Terézia váltotta ki Ragozai Domonkos Kolostorból. Szent Jobb nemzeti és katolikus erekje, amely feltételezhetően Szent István király természetes úton mumifikálódott jobb keze. Viszontagságos története során többször került különböző helyekre, most a budapesti Szent István bazilikában lévő Szent Jobb kápolnában őrzik. És hát 255 évvel ezelőtt került a Szent Jobb Budára. 12 óra 44 perc a pontos idő, vasárnap van, folytassuk egy kis zenével, és hát jöjjön akkor az Akarsz-e játszani?

13 órakor pedig terepjáróval is várjuk Önöket, bennem pedig azért lesz több téma is, és hogy milyen témák. Hát szólunk arról, ugye, hogy a Múzeumok Éjszakán program keretében a Lendvai zsinagógában bemutatták a Lendvai régi fényképeken című könyvet, és megnyitották a fényképválogatásból készült kiállítást. De ugye volt zongora hangverseny is, és volt szobrászati műhely munka gyerekeknek is. Részletek akkor jönnek majd a terepjáróban. Majd szólunk arról is, hogy 100 éves a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoldó Egyesület, és hát volt egy ünnepség is ennek kapcsán, átadták rendeltetésének az új tűzoltógarást, az új tűzoltójárművet, meg ugye az egyesület új zászlóját is, és akkor erről is szólni fogunk a terepjáróban. Valamint szólunk arról is, hogy a gyertyánosi hímzőszakkor pedig 2006-ban alakult meg, tehát 20 évvel ezelőtt, és hát kiállítás megnyitó is volt, amit egyébként ma is meg lehet majd tekinteni, még 14 és 18 óra közt a gyertyánosban. Ajánljuk azt is a figyelmükben, meg a terepjárót is, ahol pedig akkor megtudják majd a részleteket. Úgyhogy ez a három téma várja Önöket 13 órakor a terepjáróban. Mindenképp számítunk a figyelmükre, úgyhogy továbbra is jó rádiózást, szép délutánt kívánunk mindenkinek, és 10 perc múlva terepjáró.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Június 21-e van vasárnap, önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig érkezik a Terepjáró, és három témával, ha tehetik, mindenképp tartsanak velünk, és akkor már is itt az első témánk. A Múzeumok Éjszakája program keretében a Lendvai Galéria Múzeum Közintézet három rendezvényt szervezett. A Lendvai Várban szobrászati műhely munkát tartottak gyerekeknek. Lendvai zsinagógában megnyitották a Lendva régi fényképeken című kiállítást, és bemutatták az ugyanezzel a címmel megjelent könyvet. A Múzeumok Éjszakája című program Szara Köves zongora hangversenyével zárult. Az eseményről szóló beszámolókban az új könyv megjelenésére és a kiállítás megnyitóra fektetjük a hangsúlyt. Fehér Ilona volt jelen a rendezvényen.
2: A Lendvai Galéria Múzeum főmúzeológusa dr. Lendvai Kepe Zoltán 5 évet dolgozott a Lendva régi fényképeken című kiadvány elkészítésén. Az előzményekről és a munka folyamatáról így nyilatkozott.
3: Gyűltek a fényképek, próbáltuk összegyűjteni az adatokat, tehát ahogy eddig is mindegyik fotóskönyvről, amely vidékünkön készült, nagyon sok idő kellett, több évig készültek, úgy ez is, Isten igazából. Persze vannak ennek már előzményei is, tavaly a községi ünnep alkalmákor egy kis ízelítő volt a Lendvai régi fényképekből kiállítás a Kulturális Központ elősarnokában, sőt, polgármester egy naplót is kiadott, díszítve ezekkel a fényképekkel. Hát elég az hozzá, hogy nagyon komoly munka van mögöttünk, de hál' Isten elérkeztünk a célig. 59 személy, intézmény vett részt a fotók gyűjtésében, vagyis hát keresett meg bennünket, vagy mi őket. Mintegy 800 régi fénykép gyűlt össze az adatbázisunkban, és hát ebből csináltunk egy nagy válogatást. Tehát a kiadványban 241 fotó van, a kiállításban valamivel kevesebb. Próbáltuk igazából nagyon megszűrni, tematikus köröket kialakítani, hogy élvezhető legyen, érthető legyen annak is, aki a zsinagógába eljön, és nem lendvai, és még megtekinti ezt a kiállítást.
2: A 800 begyűjtött fényképhez össze kellett gyűjteni az adatokat is. Ez igen terjedelmes munkát igényelt, hiszen 2500 adat rögzítéséről van szó.
3: Azt is el kell mondjam, hogy a hiba lehetősége is nagyon magas, de hát igyekeztünk ellenőrizni az adatokat, meg hát saját magunk tudása szerint is a képeket, a képen láthatókat kibővíteni történelmi tényekkel, tehát ha van egy régi fényképünk mondjuk a főutcáról 1910-ből vagy 20-ból, akkor azt próbáltuk beazonosítani, hogy a mai helyszíne hol van, meg kik voltak még abban az épületben. Ugye nagyon sok esetben az van, hogy a mai tulajdonosok nem azok, akik építették ezeket a házakat, hanem az építetőjük már nem is élnek, vagy nem lendván élnek. Vannak kivételek, mint például a Tomka ház, vagy a Tomka család, de a többségében igazából komoly történelmi hátteret is próbáltunk így hozzácsatlakoztatni a képekhez, tehát ne csak a képekben gyönyörködjünk, hanem valamilyen tényeket is felsoroljunk.
4: Melyik a legrégibb fénykép, például melyik évszámból való?
3: Hát azt kell mondjam, hogy nagyon nagy szerencsénk volt. Ennek is már vannak előzményei. A Mark Krenmura szombati fényképgyűjtő, aki nagyon szorgalmas és nagyon minőségi elemzéseket végez, a fényképerkül és adott több fényképes monográfiát is ki. Ő volt az, aki igazából évekkel ezelőtt felderítette, hogy az első lendvai fényképész az Grifaldi János volt, aki az 1870-es években tevékenykedett Lendván. Erről ugye van a kartonos fényképek hátulján, van egy bizonyítékunk erre, ahol írja rajta a Grifaldi nevet, és Alsó Lendvát és Csáktornyát. De viszont nekünk, hál' Isten, volt szerencsénk előkeríteni Grifalditól egy még régebbi fényképet, vagyis pontosabban egy olyan fényképet, amely dátumozva van. Ez is a Tomka család tulajdonából van. Ezen a fényképen, amely Tomka Györgynek a portréja, rajta van Grifaldi bélyegzője, tehát még kezdetleges kivitelezésben, és rajta van a Tomka név is, és az 1870-es dátum. Tehát igazából ez nagyon korai, és hát abban reménykedünk, hogy a csáktonyaiak is előbb-utóbb készítenek hasonló kutatást, hasonló kiállítást, kiadványt, és még további tényekre derül fény Grifaldi fényképész mesterrel kapcsolatosan.
2: Nyilatkozta Lendvai Kepe Zoltán, a könyv szerzője. A Lendva régi fényképeken című kiállítást Magyar János, Lendva község polgármestere és a kiadvány főtámogatója méltatta. Hangsúlyozta, hogy a régi fényképek nem csak az épületek, az utcák vagy a szokások változásairól mesélnek, hanem egy olyan közösség életéről is, amelynek elődeink és mi magunk is részesei vagyunk. A polgármester köszönetet mondott a Galéria Múzeumnak és dr. Lendvai Kepe Zoltán főmuzeológusnak, aki szakmai tudásával hozzájárult a projekt megvalósításához. Azoknak a családoknak és magánszemélyeknek is köszönetet mondott, akik rendelkezésre adták igen féltett fényképeiket.
5: Az ő hozzájárulásunknak köszönhetően ma együtt fedezhetünk fel egy múltunk képeit és történeteit.
2: A kiállítással és a kiadvánnyal a város azon lakói előtt tisztelgünk, akik munkájukkal, tehetségükkel és kitartásukkal építették és gazdagították Lendvát.
5: A múltunk megőrzése közös felelősségünk, hiszen csak így élhetjük még igazán jelenünket, és alakíthatjuk bölcsen jövőket.
2: Mondta magyar polgármester. Dubravko Baumgartnert, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatóját arról kérdeztük, hogy a közintézetnek mekkora büszkesége az új kiadvány megjelenése, mennyi munka van mögötte, és mik az érdekességei.
6: Nagy büszkeség, azt mondhatom. Számunkra ez egy olyan dolog, amely tulajdonképpen így képviseli valahogyan az intézményünk nevét, és sok munka volt emögött. Azt kell mondjam, hogy kiváló munkát végzett a kollégám, Lendvai Kepe Zoltán, főmuzeológus. Jó volt az a gyűjtési akció, tehát nagyon sok fotó összegyűlt. Lendvaiak szerintem nagyon büszkék lehetünk erre a könyvre, és szerintem bárki belelapoz, egy olyan Lendvát fog látni. Valamikor ebben éltek, ebben nőttek fel. Ugye sok épület még maradt, de van közte olyan is, amely tulajdonképpen csak fotókon maradt meg, és ez a könyv, ez egy nosztalgia is azokra az időkre, amikor még ezek megvoltak. Azok az emberek, akik itt éltek, benne vannak az épületek, kocsik, utcák, sok minden olyan, ami fiatal generációnak biztos, hogy valamit újat fog mondani, és szerintem majd keresgélni fogják, hogyha fotók után mennek, hogy hoppá, most hol is állott ez az épület? Melyik utcában vagyunk? Lehet sokat így tanulni a könyvből, meg hát nosztalgiázni főképpen.
2: Ha valaki megnézi a kiállítást, és meg szeretné venni, megvásárolni a könyvet, hol tudja megkapni?
6: A könyvet meg lehet vásárolni a várban, a recepción, vagy pedig itten a zsinagógában, amikor persze a kiállítás nyitva van, tehát egészen október közepétéig látogatható a kiállítás időben lehet tehát könyvet is vásárolni.
1: Megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelte a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az ünnepség során átadták rendeltetésének az új tűzoltógarást, az új tűzoltójárművet és az egyesület új zászlóját egyaránt. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
7: A tűzoltók felvonulásával vette kezdetét az ünneplése a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A régi óvoda mögötti udvaron felsorakozó tűzoltókat és meghívott vendégeket Lucsics Dámir, a Völgyi Falusi ÖTE elnöke köszöntötte, aki a jeles jubileum kapcsán rádiónknak így szólt.
8: Hát Völgyi Faluban a tűzoltóság nagyon sokat jelent a közösségben, 135 tagunk van, az majdnem a falunak a egy harmada, és nagyon sokat is közreműködünk a helyi közösséggel, épp úgy itt Völgyifalban, mint Pincén, mivel Pincén is tartsuk a operatív felkészülést, és hogyha visszatekintünk, hát 100 év az nem keves. Nagyon sok készület volt, nagyon sokat foglalkoztunk a kronikával is, mivel Visszának volt egy kisebb kronikánk, de hát nem volt belefoglalva sok minden. Csináltunk egy tűzoltókönyvet is erről a elmúlt 100 évről. Nagyon sok munkát belefektettünk, főleg a Varga Inés, aki ebben nagyon sokat foglalkozott, és hálás vagyok neki, hogy ezt volt idege megcsinálni.
9: A tűzoltás kezdetei Muravidéken 1873-ig nyúlnak vissza, amikor Lénpán megalapították az első tűzoltó egyesületét, és ezzel megteremtették a muravidéki tűzoltás alapjait. A környékén már működő tűzoltó egyesületek példáját követve, és a gyakori tüzek miatt Völgyi faluban is létrehozták a tűzoltó egyletet. Az egyesületi krónikából még tudjuk, hogy az egyesület alapító tagjai Tóth Ferenc és Gerencséri József voltak. Franz Gombóc a Muravidéki Tűzoltóság krónikája című könyvében azt olvassuk, hogy az alapítás kezdeményezője Vida János volt, aki összehívta az alakuló közgyűlést, amelyet 1926. május 29-én tartottak a helyi iskolában. 17 tag volt jelen, a közgyűlésre megválasztották a vezetőségét, elnöknek Vida János, parancsnoknak pedig Dávid Ferencet. A Völgyi falui önkéntes tűzoltó egylet ma a Lénvai Tűzoltó Szövetség egyik legaktívabb egyesülete. 135 tagja van. Az elmúlt 2 évtizedben az egyesületben sikeresen működnek a férfi, női, ifjúsági, pionír és veterán csapatok, amelyek eredményesen képviselik egyesületünket a versenyeken.
7: A jubileum kapcsán a völgyifalusi tűzoltóknak gratuláltak Szrecska Prendel, a Lendvai Tűzoltó Szövetség elnöke, Andrej Vörös, a Muravidéki Regionális Parancsnokság tanácsának tagja, valamint Magyar János, Lendva község polgármestere. Az ünnepség nem csak a múltba tekintésről, hanem az egyesületre váró jövőbeni feladatokról is szólt. Ezek végzéséhez az elmúlt időszakban a völgyifalusi tűzoltók több dologgal is gyarapodtak. A részletekről Lucsics Dámir elnököt hallják.
8: Hát igen, az idén nem csak ünnepeljük a 100 éves évfordulónkat, hanem átvettük az új tűzoltógarást, amelyket a Lendvai község építette, itten a régi óvodának az udvarán. Épp úgy átvettük az új tűzoltókocsit, a GBC-2-t. Nem kicsi beruházás volt, összesen kb. 340 ezer euróba került az egész investíció. A község vette az alvázat, mi meg a felszerelést, a önkötés tűzolt egylet vette bele. Épp úgy kicseréltük, mivel a régi ászlón hibás volt a dátum, 1924. Az a dátum volt ráírva a tűzoltó ászlóra, de hát most az összes kutatások után, mire rájöttünk, az hivatalos egyletnek az alapító éve az 1926, és azért is ki is cseréltük a zászlót. Az is elég nagy investíció volt a számunkra, mivel körülbelül majdnem 10 000 eurót adtunk az új ászlóért, de hát a sok donátorokkal, meg a önkéntes adományokkal meg tudtok ezt vásárolni. Úgyhogy nagyon, nagyon meg szeretném köszönni mindenkinek, hogy belejárult ebbe ezekben a nagy investíciókban.
7: Az ünnepélyesen átadott tűzoltógarást, tűzoltóautót és egyesületi zászlót Dolamics Konrád Martin, lendvai plébános is megáldotta. Az alkalmi kultúrműsorban felléptek a völgyifalusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület citera csoportja és népdalköre, a pincei Zala György Művelődési Egyesület néptánc csoportja, valamint a völgyifalusi tűzoltó egyesület fiatal tűzoltói. Utóbbiakra különösen nagy figyelmet fordítanak az egyesületnél.
8: Nagyon sok operatív tagunk van, kb. 44, még nagyon sokat adunk a fiatalok munkájára, próbálunk velük minden héten találkozni, nem muszáj, hogy mostant mindig a tűzoltóság legyen az előpontban, de csak annyit, hogy meg tudjuk őket valahogyan tartani, és foglalkozunk velük. 3 héten belül lesz egy tűzoltótáborunk is, amelyik most az idén, ez a második tábor a Völgyifalusi Önkéntes Tűzoltó Egyletnek a történelmébe. Tavaly 2 napos volt, vagy 2 éjszakás, az idén meg 3 éjszakást fogunk csinálni.
7: A szokásokhoz híven az ünnepség Völgyifaluban is tűzoltóbállal zárult, ahol a New Casino együttes szolgáltatta a talpalávalót.
1: A gyertyánosi hímző szakkör 2006-ban alakult meg. A szakkör fennállásán a 20. évfordulóját a tagok anyagaiból készített kiállítással, rövid kultúrműsorral és elismerések kiosztásával ünnepelték meg. A kiállítás, amelyen nagyrészt az elmúlt egy évben készült anyagok láthatók, de becsempésztek néhány régebben hímzett darabot is, vasárnap 14 és 18 óra között tekinthető meg. A jubiláló szakkör ünnepségéről és a kiállítás megnyitásáról Fehér Ilona hozott riportot.
2: A szakkör működésének jelentőségéről és megalakulásáról Gönc Valpotics Elvirát, a Gyertyánosi Hajnal Művelődés Egyesület elnökét kérdeztük.
10: Hát én úgy gondolom, hogy nagy, hiszen nehézen indult, tehát úgy kezdtük, hogy hímes tojás műhely munkát szerveztünk, és összejöttek az asszonyok, és akkor beszélgettünk, és szóba esett az, hogy mi lenne, hogyha lenne nálunk is egy hímzőszakkör, és így háromszor-négyszer összejöttünk, beszélgettünk, na a végén akkor nagy nehezen eldöntötték, hogy oké, rendben. Később kaptunk szakmai vezetőt is, és nagyon örülök neki, hogy ez a csoport kitartott 20 évig, sőt, remélem, hogy tovább is fog működni. Igaz, hogy nincsenek sokan, általában olyan 10-en, voltak többen, kevesebben, nagyon ügyesek. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy nem csak egyfajta hímzést hímeznek, tehát van itt a moderntől a hagyományosig, tehát a hetés, kalócsai, rengeteg mintát találhatunk már a kiállításon is, és ez gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen ezt a hagyományt természetesen őrizni kell, és nagyon remélem, hogy tovább tudjuk adni a fiatal generációnak is. Nem mondhatom, hogy vannak köztünk fiatalok, de igyekszünk mindig bevonni fiatalabbakat is, hogy azért ez a hímzés ne menjen feledésbe. Vannak köztünk olyanok is, akik horgolnak, úgyhogy ez még egy plusz hozzáadott érték, és nagyon büszke vagyok a csoportra.
2: A jubiláló gyertyánosi hímzőszakkört a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet nevében Bacsi Zsuzsanna köszöntötte, hangsúlyozva a hímzések értékét.
11: A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnél nagyon fontos volt, amikor elindult a hímzőszakkörök mozgalma, mondjuk úgy vissza 25-30-as években, és nagyon örültünk akkor is, amikor Gyertyánosban ezelőtt 20 éven megalakult a hímzőszakkör, hiszen valahogyan értéket próbáltunk teremteni, és mondhatjuk így 20 év távlatában, hogy sikerült is, hiszen a régi hetési zalai hímzéseket sikerült visszahoznunk. Az elmúlt 4-5 évben ugye a viseleti tárgyakon megjelenik egy-egy motivum, ami ugyanúgy reméljük, hogy a fiataloknak maradandó értéket hoz. Azok a hímzések, amelyek elkészülnek, és bent vannak esetleg egy szekrényben, és vár egy családi örökségre, az is egy hatalmas érték, és reméljük, hogy a fiatalok ezt fogják tudni értékelni. Viszont amikor így kitárjuk, megmutatjuk, hogy mi az, amit mi csináltunk, milyen értéket teremtettünk, ez felbecsülhetetlen, és ezekre szavakat nem is tudunk találni.
2: Ezekkel a szavakkal köszönte meg a hímzőasszonyok munkáját a Művelődési Intézet szakmunkatársa, majd erőt, egészséget és kitartást kívánt a szakkör tagjainak a további értékteremtő és közösségépítő tevékenységhez. Az intézet elismerését Bukovec Rozália csoportvezető vette át, aki 2013-tól tartja össze a csapatot. Az elmúlt évekre így emlékszik vissza.
12: Hát szép emlékek vannak, mert hát nagyon jó család, úgy mondom, család vagyunk, megértjük egymást. Két hetente mindig van a kézimunka, viccelődünk, kicsit rajzolunk, kicsit varunk, egyik a másikának megmutogatjuk.
2: Hányan vannak a csoportban?
12: Hát úgy van, hogy 10 vagyunk, de 8 jártunk, de sajnos egy közülünk meghalt. Itt hagyott bennünket, és most 7 járunk akkor így.
2: Az elmúlt 20 évben mi mindent tanultak meg? Milyen öltéseket, milyen varásokat?
12: Ja, nagyon sok varásokat, öltéseket, nagyon sok egységből varogattunk.
2: Milyen eredményeket értek el? Voltak valahol minősítéseken?
12: Hát úgy nem voltunk minősítéseken, mert hát akkorán nem foglalkoztunk úgy vele, de kiállításokra még szoktunk adni. Még eljárunk kiállításokat, megnézzük, és akkor úgy az ember még tapasztal több mindent.
2: Gondolom, hogy viszik még legalább 10-20 évig tovább.
12: Hát szeretnénk még vinni, de hát hogyha csak ilyen kevessel leszünk, nem tudom, hogyan lesz.
2: Fiatalokat toborozni?
12: Nem lehet, nem akarnak. Nem érnek rá. Televízió, ez a telefon, ez.
2: De hát egyszer nekik is eljön az az időszak, amikor majd jobban ráérnek.
12: Hát lehet, hogy majd valaki. Nálam sem nem. Kezdtek, de nem folytatják. Nincs kedv. Kedv kell hozzá.
2: Mennyire büszke erre a csoportra, aki ilyen szép eredményeket ért el?
12: Hát büszke vagyok rájuk, mert hát szépen dolgoznak. Szót fogadnak, dolgoznak, megvarják, amit akarunk, hogy meg van mondva, hogy ezt csináljuk, akkor azt csináljuk.
2: De egyébként ugye szoktak varni különböző dolgokat is. A polgári terítőket, amit otthon mindennapi használatra is használják. Gondolom, hogy az emberek azokat is szeretik.
12: Persze, hogy szeretik ezeket a polgáriakat. Nagyon sokat is varogatnak otthon, kiteszik az asztalra, vagy akárhová föl lehet tenni, és ezek nagyon szép dolgok.
2: Az elmúlt 20 évben a szakkörnek két szakmai vezetője volt. Először Horváth Margit népi iparművész foglalkozott az ügyeskezű asszonyokkal, 2018-ban pedig Fehér Andrea vette át a csoport szakmai vezetését, aki nagyon elégedett a taguk munkájával.
13: Mindent szeretnek. Egy új mintát csillog a szem, és ők akarják. Úgyhogy nagyon ügyesek.
2: Idősebb generációról van szó. Mennyire nehezebb esetleg a munka, kicsit remeg a kéz, látás is rosszabb?
13: Nem is, hogy nehéz, kicsit lassabb. Nem olyan gyorsan varnak, tehát nem tudnak húzamosabb ideig varni. Elfáradt kéz, elfáradt szem, de törekednek.
2: Gondolom, hogy ha lassabban varnak, jobban odafigyelnek, akkor attól szebb az anyag.
13: Igen, törekednek, nagyon szépen törekednek, egymásét is megnézik, és kritikusak egymással, tehát ez nem tetszik, azt ki kell onnan. Úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve. Ugye 8 éve vettem át őket, mint kezdő. Én belecsöppentem, Margit néni után nagyon nehéz volt. De aztán úgy teltek az évek, belejöttünk, sodort a zár bennünket, és remélem még egy jó pár évig ez a kevés kis csapat marad.
2: Köszönöm szépen, és eredményes munkát kívánok.
13: Köszönöm én is.
2: A György Jánosi Hímző szakkör első kiállítását 2007-ben szervezte meg, egy évvel a csoport megalakulása után. Azóta megszakítás nélkül minden évben egy kiállítás keretében kitárják eredményes munkájuk gyümölcsét a nagy közönség előtt. Így a jelenlegi kiállítás már a 19. a sorban. Ma délután 2 órától 6 óráig a György Jánosi falotthonban megtekinthető a 20 éves jubileumot ünneplő hímzőszakkör kiállítása. A jubileumi ünnepségen a tagokat Gönc Valpotics Elvira egyesületi elnök elismerésben részesítette. Az eredményes munkához Helena Antolin Tibaut, a helyi közösség elnöke is gratulált. A szebbnél szebb anyagokból készült kiállítás megnyitását kultúrműsor színesítette, amelyben a kiskanizsai Árvácska dalkör és a György Jánosi Művelődési Egyesület szlovén népzenészei működtek közre.
1: Ez a hallgatóink vasárnap van, június 21-e, és a Derepjárat hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Én a Sopron-bánfalvai Mennyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Ma egyébként Szlovéniában és Magyarországon is ugye azért többnyire derült napos időjárás lesz, meg meleg is lesz, meg van, úgyhogy ilyenkább maradjanak hűvös helyen, meg árnyékos helyen, ha tehetik, mert ilyenkor egyébként az a legjobb. Na egyébként pedig azért citromsárga riasztás is érvényben van Szlovéniában, elsősorban ugye Szlovénia, hát mégis mondhatjunk szinte nagy részére, kivéve a tenger mellett, mert ott ugye narancssárga riasztás van, és hogy miért? Hát ugye a magas hőmérsékletek miatt, illetve a záporok, zivatarok kialakulásának esélye miatt, úgyhogy később estére ismételten lesz majd lehetőség arra, hogy záporok, zivatarok alakuljanak ki. Egyébként pedig nagyjából 32-33 fokra lehet majd számítani itt Muravidéken. Egyébként pedig Zalavár megyére is 34-35 fokos csúcsértéket jósolnak ma délutára. És hát zápor, zivatar pedig kialakulhat, tehát erre Magyarországon is sem van esély. Egyébként pedig Vasvár megyére 33 fokot jósolnak már, úgyhogy mindenképpen meleg van, hőség van, úgyhogy ilyenkor sok vizet kell fogyasztani, és lehetőleg ugye bent maradni a hűvösben, árnyékos helyen, erre azért úgy gondoljanak. Közben pedig lehet hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol pedig érkezik Miley Cyrus és a Secrets.

0: Miley Cyrus és a Titkok című dal volt ez, amit hallhattunk tőle, de nem titok, hogy mindjárt érkezik a Jégszív, méghozzá Ember Mark verziójában, na utána pedig akkor érkezik Szabó Gyula, és jön az Ökopercek ismétlése.
1: Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Nyár, parkoló, tűző nap. Mindannyian ismerjük az érzést, amikor kinyitjuk az autó ajtaját és szembe csap a hőség. De hogy mennyire veszélyes ez, azt kevesen tudják pontosan. Az ADAC, a Német Autóklub mérései szerint már 30 perc alatt 53 fokra felhevülhet az utastér, másfél óra után pedig közel 60 fokra. Akkor is, ha odakint nincs 30 fok. A kormánykerék és a műszerfal hőmérséklete meghaladhatja a 70 fokot is, ami már égési sérülést okozhat. No és a legfontosabb dolog, amit nem lehet elégszer elmondani. Gyereket vagy állatot soha ne hagyjunk az autóban. A kritikus hőgutát okozó hőmérséklet már fél órán belül kialakulhat. Na de mi köze van ehhez a klímának? Mindjárt kiderül, mert a legtöbben rosszul használjuk. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Kezdjük mindjárt azzal, amiről viszonylag keveset beszélünk. A klímahasználatnak komoly környezeti ára van. Az autó légkondicionálója átlagosan 10-20%-kal növeli az üzemanyagfogyasztást. Ez városban, dugóban még több lehet. Elektromos autóknál ugyanennyivel csökken a hatótávolság. A klímarendszerben keringő hűtő

0: szívközeg évtizedeken át egy olyan gáz volt, melynek felmelegedési potenciája 1430-szorosa a széndioxidnak. Egy szivárgó klímarendszer ezért komoly környezetterhelés. Az ipar szerencsére ma már áttért egy jóval kevésbé káros változatra, de a régebbi autók millióiban még a régi gáz van. És van egy szempont, amit ritkán emlegetnek. A sok autós klíma együtt hozzájárul a városi hőszigetek kialakulásához. A kondenzátorok meleg levegőt fújnak ki, ami tovább melegíti a városi környezetet. Tehát minél melegebb van, annál több klíma megy, és ettől még melegebb lesz. Ez egy ördögi kör. De a klímáról természetesen nem kell lemondanunk. Elég okosan használnunk. Íme néhány szabály, ami egyszerre jó nekünk és a környezetnek. Mielőtt beülünk, árnyékoljuk az autót. Az árnyékolás a legolcsóbb és leghatékonyabb megoldás, és érdemes tudni, hogy nem minden eszköz egyforma hatású. Az ADAC tesztje ezt számokkal is megmutatta. A legjobb megoldás az úgynevezett autótakaró, amely az összes ablakot lefedi. Ezzel az utastér hőmérséklete mintegy 16 fokkal alacsonyabb maradt a védtelen autóhoz képest. Persze ez nem mindennapi eszköz, de hosszú parkolásokhoz megéri használni. Második legjobb a külső, szélvédőre helyezett fényvisszaverő napellenző. Ez körülbelül 8 fokos különbséget jelent. Praktikus, könnyen hordható, és a kormányt műszerfalat is megvédi a közvetlen sugárzástól. A belülre rakható napellenző sajnos jóval kevesebbet ér. Az autó így már 49 fokra melegedett fel. A műszerfalra terített világos kendő pedig szinte semmit sem segített. Amit még tehetünk ezen kívül, parkoljunk árnyékos helyre, és ha választhatunk, fordítsuk úgy az autót, hogy a szélvédő ne a délutáni napra nézzen. Persze az is számít, milyen színű az autónk. A fekete autóban azonos körülmények között 5 fokkal több volt, mint a fehérben. Amikor beülünk az autóba, ne kapcsoljuk rögtön maximumra a klímát. Először nyissuk ki az összes ajtót 1-2 percre. A legforróbb levegő így kiszorul, és utána a klímának sokkal kevesebbet kell dolgoznia. Indulás után hagyjuk, hogy először a szellőzés végezze a munkát. Mozgás közben nyitott ablakokkal hamar lehűl az autó. A klíma csak ezután szükséges. Az ideális hőmérséklet különbség 6-8 fok. Ha kint 35 fok van, ne állítsuk be 20 fokra a klímát. A légáram ne közvetlenül ránk, főleg ne az arcunkba fújjon. A rosszul használt klíma egészségügyi kockázatokat is rejt, és itt nem csak a forró autóra gondolunk. A túl hideg, testre fújt klíma komoly panaszokat okozhat. Kiszárítja a nyálkahártyát, ami fogékonnyá tesz a fertőzésekre. A közvetlen légáram izomgörcsöt, nyakmerevséget, fejfájást válthat ki. A nagy hőmérséklet különbség megterheli a szív- és érrendszert, és hirtelen kibelépkedve könnyen megfázhatunk a nyár közepén is. Ezért sem mindegy, mennyire hűtjük az utasteret. A karbantartás nélküli klíma még ennél is alattomosabb. A párologtatón és a légcsatornákban összegyűlő nedvesség tökéletes tenyészhelye a penésznek és a baktériumoknak. Ezeket aztán egyenesen a légutakba fújja a berendezés. Légúti fertőzések, allergiás tünetek, asztma, mindez összefügghet egy régen nem tisztított autóklímával. A jellegzetes bekapcsoláskor érzett dohos szag éppen ezt jelzi. A hűtőközeg szintjét érdemes 2-3 évente ellenőriztetni. Egy lassan szivárgó rendszer nem csak hatástalanná válik, hanem a kiszivárgó gáz komoly üvegház hatású anyag. A pollenszűrőt évente cseréljük. Eltömődve nem csak allergiás terhelést jelent, de a klíma hatékonyságát is rontja. Kérjünk évente egyszer klímatisztítást a szervisztől. Ez a dohos szagot és a penészfertőzés kockázatát egyaránt megszünteti. Az autós klíma nem az ördög, de reflexből, gondolkodás nélkül használva pazarló, szennyező és még az egészségünknek sem tesz jót. A jó hír néhány egyszerű szokással, árnyékolással, szellőztetéssel, mérsékelt beállítással és rendszeres karbantartással sokat spórolhatunk a környezetnek és a pénztárcánknak egyaránt. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
1: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz. MMR.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
0: Pontos idő, vasárnap van, és ez ugye nem más, mint a Muzsikasz, a jókívánság, vagyis a Szívküldinek az időpontja. Úgyhogy érkezik is a Szívküldi, mi pedig jó szórakozást kívánunk hozzá.

A mai első zenés jó kívánság felső lakosba szól, Halász Eliszának, Liszinek és szíve választottjának, Vas Árpinak, akik örök hűséget fogadtak egymásnak. Szívből gratulálnak és kívánják nekik, hogy egymásban mindig találják meg azt a társat, barátot és menedéket, akire a legszebb, de a legnehezebb napokon is számíthatnak. Legyen otthonuk teli szeretettel és örömmel. Ezt kívánja anyu Sztánkóval.

Halász Eliszának és Vas Árpinak esküvőjük alkalmából szól a jó kívánság. Mindig tudjanak figyelni egymásra szeretettel, tisztelettel és megértéssel éljék napjaikat, és kéz a kézben győzzenek le minden akadályt, amit az élet eléjük gördít. Ezt kívánja Omáz Látá.

A következő üzenet is Felső Lakosba, Hálász Eliszának és szíve választottjának Vas Árpinak szól. Esküvőjük alkalmából szívből gratulál, és kívánja, hogy legyen közös életútjuk átszőve szeretettel, tisztelettel, bizalommal és boldogsággal. Ezt kívánja Tanya Drazsennel, valamint Márko és Kárló.

A következő dalt is Halász Eliszának és szíve választottjának Vasárpinak küldik. Esküvőjük alkalmából szívből gratulálnak, és kívánják, hogy közös útjuk legyen teli szeretettel, megértéssel és felejthetetlen élményekkel. Natasha, Jani és Alina.

A drága keresztlánynak, Halász Eliszának és élete párjának Vasárpinak szól a zenés jó kívánság Felsőlakosba. Közös útjukon vezesse őket önzetlen szeretet, és emlékeztesse őket arra, miért döntöttek úgy, hogy kéz a kézben járják végig az életútját. Ezt kívánja keresztanyja Brigitta, Hannával és Dáviddal.

Köszöntse a következő dal is a drága keresztlányt, Lisit és kedvesét Árpit. Házasság kötésük alkalmából szívből gratulálnak, és kívánják, hogy közös életükben mindig a szeretet legyen a győztes, és az előttük álló mérkőzéseket kéz a kézben egymást erősítve nyerjék meg. Közös otthonukból soha ne fogjon ki a nevetés és az öröm, és mindig egymásnak legyenek a leglelkesebb szurkolói. Ezt kívánják Bérma szülei, Éva és Dani Kristóffal.

Halász Elisának és élete párjának Árpinak esküvőjük alkalmából a következő dallal kíván sok boldogságot és azt, hogy legyen a közös utazásuk csupa csoda, nevetés, együttérzés és szerető gondoskodás. Klári Felsőlakosból.

Liszinek és Árpinak házasságkötésük alkalmából szeretettel gratulálnak, valamint kívánják, hogy közös életüket kísérje végig szeretet, bizalom és kölcsönös tisztelet. Legyen erejük együtt megélni a nehezebb pillanatokat is, és legyen még több örömük megosztani a boldog perceket. Őrizzék meg azt az összetartozást, amely egymás mellé vezette őket, és találják meg a boldogságot minden közösen megélt napban. Mirjana, Szebi, Dunya és Máté.

Felső lakosba Liszinek és élete szerelmének Árpinak szól a következő dal is. Kívánják, hogy a szeretet, a bizalom és a megértés legyen életük legerősebb köteléke, és hogy minden nap találjanak új okot arra, hogy hálásak legyenek egymásért. Ezt kívánja Gogi és Robi.

Gyert Jánosba közvetítjük a következő zenés jó kívánságot. A legdrágább fiúnak, Vas Árpinak és szíve választottjának, Liszinek. Esküvőjük alkalmából szívből gratulálnak és kívánják, hogy még sok-sok év múlva is ugyanúgy nézzenek egymásra, mint most. Legyen közös életük teli szép élményekkel, vidám családi pillanatokkal, sikeres tervekkel és olyan emlékekkel, amelyekre mindig örömmel gondolnak vissza. Ezt kívánják kedvenc dalukkal, Anyu és Apu.

a nagyvilágon, ha egy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek egyszer felnőtt, és talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokká változtatja.

Köszöntse a következő jó kívánság a drága unokát Árpit és élete szerelmét Liszit. Esküvőjük alkalmából kívánja, hogy legyenek mindig megértőek és figyelmesek egymáshoz. Életre szóló boldogságot kíván sok szeretettel a mama Völgyi faluból.

Vas Árpinak és Halász Eliszának esküvőjük alkalmából szívből gratulálnak, és kívánják, hogy mindig szeretettel és megértéssel tekintsenek egymásra, és segítsék megvalósítani egymás álmait. Szeretettel Nadnénje Évi és Aless Lendváról.

0: Gyertyánosban köszönti a következő zenés jó kívánság is Vas Árpit és Liszit. Közös életük legyen tele szeretettel, bizalommal és megértéssel. Legyenek egymás hajnali fényei a nehezebb napokon is, és őrizzék meg azt a különleges köteléket, amely összeköti őket. Kísérje útjukat sok öröm és számtalan közösen megélt szép pillanat. Ezt kívánja sok szeretettel nagybátyja Józsi, Valival, Szofival és Aurórával.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég.

Ismét Gyertyánosba, Vas Árpinak és szíve választottjának Halász Eliszának szól a dal. Esküvőjük alkalmából szívből gratulál, és kívánja, hogy közös útjuk legyen virágokkal hintve, és legyen teli szeretettel, megértéssel és felejthetetlen élményekkel. Keresztanyja Zsuzsi, Felsőlakosból.

Ugyancsak Vas Árpinak és kedvesének Liszinek szól a dal. Kívánják, hogy egymás szemében mindig ott ragyogjon az a csillagfény, amely összetartja őket. Legyen közös életük tele szeretettel, bizalommal és örömmel. Ezt kívánja sok szeretettel keresztanya Lidia Albertel Kapcáról.

0: Köszöntse a következő zenés jó kívánság is Vas Árpit és szíve választottját Liszit, akik tegnap előtt esküdtek örökhűséget egymásnak. Ez alkalomból szívből gratulál, és kívánja, hogy közös útjukat mindig szeretet, bizalom és megértés kísérje. A Jóisten pedig vigyázzon rájuk nagyon sokáig. Irenke néni csentéből.
1: Ne hagyd el soha

Ugyancsak Vas Árpinak és kedvesének Liszinek szól a jó kívánság. Egy életre szóló boldogságot és megértést kíván, és hogy sose feledjék, hogy ott, ahol a szeretet és a megbecsülés lakozik, minden titkos álom teljesül. Ezt kívánja szeretettel Lenke Józsival és Karinával.

Árpinak és Liszinek szól a következő dal is. Szívből gratulálnak életük egyik legszebb napjához, és kívánják, hogy a szeretet, a bizalom és az egymás iránti tisztelet legyen mindig az otthonuk alapja. Kísérje őket a nevetés, megértés és végtelen türelem. Sok boldogságot kíván Zsolt és Jasna.

Rábatót faluba Merkli Krisztiánnak küldik a következő dalt barátai. 50. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik, minden jót kívánnak, és remélik, hogy a jutalom a nap végén még hosszú évtizedeken át megadatik neki. Szeretettel Robi és családja.

Zalaegerszegre Lakatos Dezsőnének szól a következő dal. Ezzel köszönti 80. születésnapja alkalmából Nász asszonya Klári és Jani.

0: nagyon soká éljünk még.
1: A következő dal ismét Ábrahám Lászlónak szól. Névnapjára jó egészséget és boldogságot kíván a Dobos család, Marika, Pali, Tibor és Tamás.

0: Ábrahám Lászlónak névnapja alkalmából nagyon sok boldogságot és egészséget kíván unokahúga Betty és az egész család.
1: Van, akit a május a szigeten talál, van ki őszi napsütés.

Kerca Szomorra, Vas Imrének szól a jó kívánság. Születésnapja alkalmából szeretettel köszönti felesége, aki sok erőt, egészséget kíván, hogy még sokáig együtt lehessenek.

0: Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

Denis Dalát hallhattuk tehát a Munavidéki Magyar Rádióban, és 15 óra 38 perc lesz mindjárt a pontos idő. Egyébként pedig előtte szólt, hogy a musik az, hogy jó kívánság, vagyis a szívküldi. És ha szeretnének önök is valakinek küldeni szívküldit, nagyon egyszerű, el kell menni a honlapunkra, mmr.si, szépen mindig elmondjuk, ott a kapcsolatra kell kattintani, és akkor azon belül lesz egy szívküldi fülecske. Arra rákattintanak, ki kell tölteni az adatokat, és el kell küldeni. Utána érkezik majd egy e-mail, ott meg kell nézni, hogyha pontosak ki az adatok, ha jó a zeneszám, vissza kell igazolni, és ilyen egyszerű. Vagy pedig hétközben, munkaidőben, a titkárságon is lehet szívküldit feladni. Úgyhogy ajánljuk ezt is a figyelmükbe, egyébként ingyenes, éljenek a lehetőséggel. Most pedig jön Erik, meg utána itt lesz Chris Rea is.

Ma egy felhívás következik, méghozzá, hogy a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervez a nemzetközi halászléfőző versenyt. A rendezvényre pedig július 4-én szombaton 13 órától kerül sor Lendván a Kubis szálloda és a Bella Venezia közötti parkoló területén, vagyis ugye a megszokott helyszínen. Akik pedig szeretnék próbára tenni főzőtudományukat és megmérettetni magukat a halászlékészítésben, no június 22-ig jelentkezhetnek a versenyre, tehát holnapig még lehet jelentkezni, illetve holnap még lehet jelentkezni. A részvétel ingyenes, nevezési díj pedig nincs. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető. Minden érdeklődött szeretettel várnak a Lendvai Nemzetközi Halászléfőző versenyre, akik pedig akkor szeretnének főzni, itt a lehetőség. Részvétel ingyenes, nevezési díj nincs, csak jelentkezni kell, és a honlap

napon még megtehetik ezt, tehát június 22-ig lehet jelentkezni, úgyhogy ha még nem tették meg, akkor itt az alkalom, nem ulasszák el. Mi pedig folytassuk zenével Esti Kornél, Olá Gergő és a Budapest Burleszk is jön.

0: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
3: Én a Sopron-bánfalvai menyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami hát igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
4: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Na, szóljunk akkor egy kicsit ugye az időjárásról, hogy mi várható ma, amikor is nyári napforduló van, vagyis a leghosszabb a nappal, és legrövidebb az éjszaka. Hát, Moravidéken ugye azért derült égboltunk van, meleg is van, hőség is van, 32 fok árnyékban, ugye napon azt még többnek is érezhetjük, úgyhogy ilyenkor jobb azért egy kicsit visszavonulni. De úgy tűnik, hogy trópusi éjszakánk is lesz, ugyanis holnap hajnalban Moravidéken nagyjából 20-21 fokra lehet majd számítani, és egy trópusi éjszakáról beszélünk, ha éjszaka nem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, a nap folyamán pedig ugye ismételten 30-31-32 fok az, amire készülni lehet. Na de nézzük akkor a részletes előrejelzést. Az éjszaka folyamán és az éjszaka egy részén több helyütt előfordulhatnak Szlovénia szerte záporok, zivatarok és helyenként akár hevesebb zivatar is kialakulhat. Az éjszaka második részében viszont elkezdődik majd a felhőzet felszakadozása és gyorsan fel is szakadozik majd. Helyenként a völgykatlanokban pedig reggelre, hajnalra ködés képződhet. Reggeli hőmérséklet egyébként nagyjából 14 és 20 fok körül alakul a tenger melléken, 24 fok várható, Moravidékre tehát ilyen 20-21 fokot jósolnak egyébként. Holnap derült, napos és meleg időjárásunk lesz ismételten. Lesz némi kis szélmozgás is, méghozzá keleti irányú. Délután pedig lesz esély arra, hogy több helyütt előforduljanak záporok, illetve zivatarok. A hőmérséklet ország szerte 29-33 fok közt alakul majd. Kedden és szerdán is folytatódik a derült napos időjárás, és ugye meleg is lesz, délután pedig ismételten úgy állnak majd az időjárás előrejelzések, hogy akár zápor, illetve zivatar előfordulhat, tehát ezeket nem lehet majd teljesen kizárni, és hát ugye továbbra is meleg lesz, hőség lesz. Nézzük meg a jelenlegi hőmérsékleteket is, hogy mit mondanak. És hát azt mondják, hogy Krány 33 fokos. Triglav-Kedericán 15 fokot mérnek jelenleg. Ljubljanában 33 fok van, Maribor 31 fokos, Muraszombat 32, Ptuj 31, Celiben 33 fokot mérnek, Koper 30 fokos, Koricskon 31 fokban, Lendván 33 fokot mérünk jelenleg, Portoros pedig úgy szintén 33 fok, tehát szinte mindenütt ugye 30 fok fölött van a hőmérséklet, kivétel Triglav-Kedericán, tehát ugye 2800 méter magasságban ez annyira nem meglepő. Nézzük az előrejelzést Magyarországra is. Ma ugye általában sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több felé, akár több hullámban lehet számítani zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szélök is kísérheti. Zivataroktól függetlenül a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 21-30 fok közötti értékeket lehet majd mérni. Holnap, vagyis hétfőn. A nap első felében még nagyrészt zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak felhősebb csapadékos tájak is. Délután másodt is erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és ismét több felé, több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. Az intenzív csapadék gócokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos szélök is kísérheti. Zivataroktól függetlenül az északi szél főleg a Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödhet. Délutánra általában 30-35 fok közé melegszik a levegő. Holnap hajnalban Vasvár megye derült égbolt, 19 fok várható, Zalavár megyére pedig kissé felhős égboltot és 18 fokot jósolnak. Aztán délután Zala és a Vasvár megye fölött is közepesen felhős lesz az égbolt, záporok, zivatarok pedig kialakulhatnak, Zalára 33, Vasvár megyére 32 fok várható. Kedden sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, zápor, zivatar kevesebb helyen fordulhat elő. De ugye továbbra is meleg lesz, tehát a nap folyamán jóval 30 fok fölött lesznek az értékek. És ez így lesz szerdán is, és akkor is döntően derült vagy gyengén felhős napos időre kell készülni. Ami pedig a jelenlegi hőmérsékleteket illeti Magyarország szerte, no ezek pedig akkor most a következőképp alakulnak. Békéscsabán 35 fok van, Budapest 32 fokos, Debrecen 34, Győr 32, Pécs 31, Sármellék 32, Siófok 30, Szeged 28, Szolnok 34, Szombathely 32, Lenti 32, Keszthely 34, Nagykanizsa pedig 33 fokos jelenleg. Tehát meleg van, hőség van, ha tehetik, fogyasszanak sok folyadékat, elsősorban vizet, ásványvizet, illetve maradjanak árnyékos helyen, vagy pedig bent a hűvösben.
Nálunk pedig jön Varga Jánossára és a Sajtból Valahold.

Na, egy pillantást azért vessünk az utakra is. Muravidéken egyébként zavartalan a forgalom, nincs komolyabb fennakadás szerencsére, de van ugye munkálat, Muravidéki autópályán, ezt tudjuk, Bincei határátkelő és hosszúfalui leágazás közt, ott ugye kicsit lassú haladásra kell készülni. És a Steyr autópályán pedig most arra figyelmeztetnek, hogy az A1-es Steyr autópályán, tehát Drámlyen és Ljubljana közt, Celje környékén ott egy autós ellenkező irányban közlekedik az autópályán, tehát ott most nagyon óvatosan és nagyon figyeljenek oda. Egyébként pedig más komolyabb fennakadásról szerencsére nincs hír, de itt Celje környékén, tehát Ljubljana irányában, Drámlyétől Ljubljana irányában, ott egy autós rossz irányba halad az autópályán, akik arra tartanak és hallanak bennünket mindenképp óvatosan. Mi pedig zenével folytatjuk. Jó rádiózást, szép délutát!

Ijesztő jelenetek játszottak le Rod Stewart Utah állambeli koncertjén. A 81 éves rocklegenda majdnem elájult a színpadon, ezért stábtagjai oxigénpalackot vittek neki. Az énekes végül ülve fejezte be a fellépést. Beszámolók szerint Rod Stewart péntek este a Utah First Credit Union Amphitheater színpadán lett rosszul, miközben a One Last Time turné egyik állomásán lépett fel. A közönség már korábban is észrevett, hogy az énekes a szokásosnál kevesebbet mozog, és több alkalommal is a színpad elemeire támaszkodik. Egy ponton a stábtagok oxigén palackot vittek neki, Stewart pedig több mély levegőt vett, inhalált, mielőtt a közönséghez fordult. A Page Six szerint azt mondta, show must go on, azaz ugye a műsornak folytatódnia kell. Majd hozzátette, hogy majdnem elájult, és engedélyt kért arra, hogy leülve folytassa a koncertet. Az elmúlt hetekben Rod Stewart több koncertjét is lemondta egészségügyi problémák miatt. Korábban arcüreggyulladással és akut felső légúti fertőzéssel küzdött, ami gégegyulladást is okozott. A 81 éves zenész ugyanakkor korábban hangsúlyozta, hogy továbbra sem tervezi a visszavonulást, noha nagyszabású világturnét fokozatosan befejezi majd. És hát szerencsére azért jobban van, és végig tudta csinálni a koncertet, a balladákat pedig akár ugye ülve is lehet, mint például a Sailing, jön Rod Stewart.

Balázs Gyula, ismertem nevén Kobalszki, a Kobalszki meg a Vega Facebook oldalán tett közzé egy bejegyzést, ebben arról ír, hogy elkapta a Lyme-kort. A frontember a szöveg mellé egy képet is posztolt, mert megmutatja az oldalán díszelgő hatalmas csípést. Szóval ezt mondtam tegnap a színpadon is. Lyme-kor. Egy apró fertőzött rovar és ki tudja meddig tartó antibiotikum kúra. Meg egyéb kalvária. Mindez a nyári turné kvázi elején. Vigyázzatok az egészségetekre, írta a zenész. Arról egyelőre nincs bővebb információ, hogy az énekes betegsége mennyire fogja befolyásolni az együttes nyári turnéját, mely néhány napja kezdődött és szeptember végéig tart majd. Na minden esetre mi jobbulást kívánunk és mielőbbi felépülést Kovalszkinak, vagyis Balázs Gyulának, úgyhogy közben akkor szóljon a Kovalszki meg a Vega, és itt van tőlük a Fehér Holló. Meg itt lesz akkor a Kaszabian is.

Na, ugye tegnap szóltunk arról, hogy a foci VB kapcsán több elsősorban ugye Mexikóban kicsit korlátozzák, enként betiltják az alkoholfogyasztást, és ugye Franciaországban a hőhullám miatt több rendezvényen betiltották az alkoholfogyasztást, és a kormány az egészségügyi ellátás termentesítésére hívott fel. A rendkívüli meleg több napja tart. Párizsban éjszakára is nyitva tartanak parkokat, miközben a hőmérséklet akár 41 fokig is emelkedhet. Tehát Franciaországban ugye betiltották az alkoholfogyasztást több nagy zenei fesztiválhoz kapcsolódó rendezvényen, miközben az országot rekordközeli hőhullám sújtja, írja a BBC nyomán az Index. Az évente megrendezett Fête de la Musique fesztivál több millió embert vonz az utcákra, de a legmagasabb hőségriasztást 35 megyére is kiadták, ezért a kormány a vörös riasztás alatt álló területeken megtiltotta az alkoholfogyasztást a köztereken. Sebastien Lecornu miniszterelnök hivatala közzétette, az állami szervezés eseményeken utasítást adtak arra, hogy ne szolgáljanak fel alkoholt. Egyébként a nyer-

Honvédelmi és Szociális Miniszter jelentette Magyarországon, illetve egy minisztérium is felkészült a hőségre, miután szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is felhívta a figyelmet a kánikula miatti potenciális veszélyekre. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el kedd éjfélig. A magyarországi nagyvárosok és fővárosok rendkívül üzemmódra kapcsoltak, párakapukkal, ivókutakkal, útlocsolással és klimatizált menedékhelyekkel próbálják enyhíteni a kánikulát, miközben Franciaországban már vizsgák is elmaradtak a történelmi hőhullám miatt. Úgyhogy tessék vigyázni, árnyékban maradni, és sok folyadékot fogyasztani. 16 óra 49 perc a pontos idő, folytassuk zenével, jó rádiózást, szép délutát!

Na azért említsük meg a labdarúgó világbajnokságot is, voltak ugye mérkőzések. Tehát például Hollandia ugye Svédországot győzte le 5-1-re. A németek pedig fordítottak elefántcsontpart ellen, és akkor a végén 2-1-et győztek, ezzel pedig ők már biztos továbbjutók is a csoportból, ugyanúgy, mint Mexikó a sajátjából. Egyébként pedig Ecuador Curaçao 0-0 lett a végeredmény, és Curaçao kapusa 15 védést is bemutatott, ami közel van a VB-k csúcsához, és hát nemzeti hősként ünnepelték, és ezzel ugye Curaçao megszerezte első pontját is a VB-n, óriási volt az öröm, szinte mintha megnyerték volna a VB-t. Ezért is néha jó, ha ott vannak a kis csapatok, mert nekik ez óriási örömet okozhat. És hát akkor ugye jönnek a fiatalok is, akik látják, hogy ó, igen, és akkor foci felé fordulnak, és sport felé. Volt még Tunézia-Japán mérkőzés, és az 0-4-re végződött, tehát ugye japánok győztek. Ma pedig akkor a következő meccsek lesznek. Hamarosan, azaz 1 óra múlva kezdődik a Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzés. 21 órakor Belgium Iránnal fog majd meccselni. Éjfélkor kezdődik az Uruguay és Zöldfoki szigetek összecsapás, valamint éjjel 3 órakor Új-Zéland, Egyiptom mérkőzés is lesz. 17 óra a pontos idő, vasárnap van, június 21-e. Jó rádiózást!

0: 17 óra 17 perc lesz mindjárt a pontos, de úgy, hogy érkezik Donner Tímeásra, a zöld zóna ismétlését fogjuk most hallani, úgyhogy hallgassuk is meg.
1: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
2: Köszöntöm a zöld zóna hallgatóit. A nyugat-magyarországihoz és a burgenlandihoz hasonló helyzet más országokban is előfordulhatott, és könnyen megismétlődhet. Európa számos területén található aszbesztes kőzet, az uniós döntéshozók pedig egyelőre nem léptek a régóta ismert szabályozási hézaggal kapcsolatban. Erről szólunk a mai részben a humus.hu cikke nyomán. Álmomban sem gondoltam volna, hogy éppen nálunk fog kirobbanni ez a botrány, mondja dr. Weisburg Tamás geológus, az ELTE egyetemi docense. Magyarországon nincsenek aszbesztes kőzetek, a trianoni döntéssel az összes ilyen terület a határainkon kívülre került. A tanár úr szkafanderben, maszkban, nagyítóval és kalapáccsal felszerelkezve terepgyakorlatot tart diákjainak Szombathelyen, az aszbesztes kőzettel szórt utcákon. Az új építésű lakónegyedben jellegtelen családi házak, a puszta kerteket körülvevő olcsó fémkerítések és városi terepjárók között keresgélik a köveket a nebulók. A síthalmokon pipacs virágzik, fák sehol. Az utcákba csak az ott lakók hajthatnak be, de ők is csak lépésben. Ám az előző napok esőzései ellenére még így is porzik az út utánok. Az utólagosan, mesterségesen hozzáadott aszbesztet tartalmazó termékek kereskedelme régóta tiltott az Európai Unióban. Ilyenek például a régen közkedvelt hullámpala tetők is. Tilos az aszbeszt célú, azaz az aszbeszt kinyerésére irányuló bányászat is. Ám nem tilos a bányászat akkor, ha nem az aszbesztet, hanem az azt tartalmazó kőzetet szeretné valaki kibányászni. Azt értik nehezen az emberek, hogy az aszbeszt nem egy másik anyag, hanem maga a kőzet, magyarázza dr. Weisburg Tamás. Tehát az aszbeszt az bizonyos kőzeteknek a morfológiai megjelenési formája. Ugyanabban az ásványban lehetnek aszbesztes és nem aszbesztes részek is.

0: Azbeszt szinte felfoghatatlanul vékony szálakból áll, amelyeknek még nagyító alatt sem látható a pontos méretük. Ami egy szálnak látszik, az valójában egy több ezer szálból álló köteg. Az azbeszt nem mérgező, idézőjelben csupán azért jelent veszélyt az egészségre, mert a szálak külső behatása további szálacskákra esnek szét, és finom szemcsés porként a levegőbe, majd onnan a tüdőbe kerülhetnek. Ott pedig nem bomlanak le, hanem gyulladást okoznak, ami hosszú távon daganatos betegséget okozhat. Az Európai Unióban tilos azbesztet bányászni. Tehát ha azért bányásszák a kőzetet, hogy utána kinyerjék belőle az azbesztet, az nem engedélyezett, mondja a dr. Weisburg Tamás. Hogyha ezek a burgenlandi bányák azbeszt bányászatra kértek volna engedélyt, akkor azt nem kapták volna meg. De nem azbesztet bányáztak, hanem zúzott követ bányáztak, ezt sajnos nem tiltja semmi. A geológus szerint egy bánya nyitásakor vagy üzemeltetésekor nem kötelező olyan geológiai vizsgálatokat végezni, amelyből szükségszerűen kiderülhet, hogy azbeszt van azon a területen. A bányászat mellett a másik lényeges kérdés, hogy forgalomba lehet-e hozni az ilyen kőzetet. Weisburg szerint sokan a természetes kőzetre is azt a szabályozást próbálják ráhúzni, ami a hozzáadott azbeszt tartalmú termékekre vonatkozik. Ez utóbbiak esetében ugyanis egyértelmű a tiltás. Azonban a jog szerint a zúzott kő nem egy termék, hanem egy anyag, ezért más szabályozás vonatkozik rá. A jelenlegi európai szabályok pedig nem tiltják alapból kötelező érvénnyel az azbesztes kőzet kereskedelmét, mondja a geológus. Bizonyos korlátozások azonban az anyagokkal kapcsolatban is léteznek, részben ezek vezettek a burgenlandi bányák bezárásához is. A burgenlandi hatóság 2025. decemberében zárt be 4 kőbányát, egyelőre nem tudni, hogy véglegesen-e. A helyzet kezelésére a tartományi önkormányzat környezetegészségügyi, jogi, közigazgatási szakértőkből és kutatókból álló munkacsoportot hozott létre. Eisenstadtban András Temmel hivatalvezető helyettes, aki a tartományi önkormányzatot képviseli a munkacsoportban. Temmel azt mondja, hogy a bányák vizsgálatát egyrészt levegőminőségi mérések alapján javasolták a hatóságoknak a szakértők. Másrészt az Európai Unióban idén január 1-ével szigorodtak az azbeszt kockázatnak kitett munkavállalók védelmét célzó előírások, előtte pedig vizsgálni kellett, hogy betarthatók-e az új munkavédelmi határértékek. Az azbeszt esetén csak egyetlen konkrét mérhető határérték létezik, ez pedig a munkavállalókra vonatkozó munkavédelmi határérték, mondja Temmel. 2025. decemberéig a határérték 100 000 szál volt köbméterenként. A munkaügyi felügyelőség rendszeresen ellenőrizte ennek betartását, és a bányák meg is feleltek az előírásoknak. A határérték januártól 10 000 szára csökkent, és 2029-től még tovább szigorodik majd. A bányák bezárását elrendelő végzésből kiderül, hogy a hatósági vizsgálat jelentős mértékű azbeszt jelenlétét mutatta ki a 4 kőbányában. Ez lényeges eredmény, mert bizonyos koncentrációt meghaladó azbeszt tartalom esetén mások az uniós szabályok, ugyanakkor különböző szereplők ezeket a szabályokat is különféleképpen értelmezik. Az EU-ban 0,1 tömegszázalékos koncentráció felett kötelező címkézni a termékeket és az anyagokat is, azaz a címkén fel kell tüntetni, hogy az anyag azbesztet tartalmaz, mondja András Temmel. Az azbeszt tartalom meghatározása és a címkézés a bánya feladata, tehát ha bármelyik kötelességüket elmulasztották a módban, azért őket terheli a felelősség. Jelenleg vizsgálatokat végzünk, hogy kiderüljön, fennáll-e a címkézési kötelezettség. Másként vélekedik erről a Greenpeace. Stefan Stadler, a Greenpeace Ausztria tudományos és tényfeltáró elemzője az átlátszó megkeresésére azt válaszolta, hogy az azbesztet 0,1 tömegszázalék felett egyértelműen a karcinogén, tehát rákkeltő kategóriába sorolja a rendelet, a karcinogén anyagok kereskedelmét pedig tiltja. A Greenpeace szerint az aszbesztes kőzet esetén is a karcinogenitásra vonatkozó előírásokat kellene alkalmazni, legalábbis a 0,1%-os határ felett. Az illetékes osztrák minisztérium a burgenlandi tartományi önkormányzatnak írott levelében akként foglalt állást, hogy bár a forgalomba hozatalt illetően nem egyértelmű az uniós szabályozás, feltételezhetően a hatályos jogszabályokkal is megakadályozható lett volna a burgenlandban természetesen előforduló aszbeszt környezetbe jutása. Persze nem arról van szó, hogy nincs olyan jogi szabályozás, amibe valahogy bele lehet ezt gyúrni, mondja dr. Weisburg Tamás. A probléma az, hogy nincs egyértelmű tiltás. A tagországok nem kötelesek az uniósnál szigorúbb jogszabályokat alkotni, a hatóság pedig általában csak akkor lép, ha kényszeríti valami arra, hogy lépjen. Weisburg arra számít, hogy valakire rá fogják húzni a vizes lepedőt, és lesznek büntető eljárások. Akit meg lehet fogni, és meg fogják fogni valószínűleg, az a bánya tulajdonos, szerintem valószínűsíthetően a címkézési kötelezettséggel kapcsolatban. Lassan elkészülnek a szakértői jelentések, mondja már Andreas Temmel, a burgenlandi tartományi önkormányzat hivatal vezető helyettese az Átlátszónak. Mivel itt országos szintű törvényekről van szó, a hatóságokkal közösen egyeztetni fogunk az illetékes minisztériumokkal. Terveink szerint június végéig döntés születik a bezárt kőbányák sorsáról. A négy bezárt burgenlandi kőbányát tömörítő bányatársulás szerint sem a Greenpeace által Ausztriában, sem pedig a Magyarországon elvégzett mérések nem a megfelelő módszertan szerint történtek, a mérési eredmények nem hihetőek. Az a benyomásunk, hogy vagy szakszerűtlenül végezték ezeket, vagy szándékosan hamis értékeket tettek közzé, írták. Helyszíni szemlevételezés alapján úgy vélik, hogy például a Szombathelyen talált zúzott kövek, egy kivételtől eltekintve, nem az ő bányáikból származnak, és határozottan visszautasítják azokat a vádakat, miszerint bármilyen dokumentációt meghamisítottak volna. Nem szabad összekeverni a hozzáadott aszbeszt rostokat az ásványokban természetesen előforduló rostokkal, mivel ez utóbbiak szilárdan kötöttek a kőzetben, ezért ártalmatlanok, írták. Megjegyezzük továbbá, hogy az emberek levegőt lélegeznek be, nem köveket. A bányatársulás minap kiadott közleménye egy német professzorra hivatkozva állítja, hogy Burgenlandban senkinek sem kell félnie az érintett bányákból származó kövektől, akár parkolók vagy utcák burkolataként, akár utak alapjaként használták azokat. Kis kereséssel könnyen kideríthető, hogy a hivatkozott, nemzetközileg elismert szakértő professzor kőbányászatban is üzleti érdekeltséggel bír. Amíg az aszbesztes kőzet a hegy hasában van, addig természetesen nincs vele probléma, mondja dr. Weisburg Tamás. A gond az, hogy itt most számos településen nem csak a kőzetben mutatták ki az aszbesztet, hanem a levegőben is. Hivatalunk álláspontja szerint a kőzet jelenléte önmagában nem jelent veszélyt, lényegében akkor sem, ha gyalogosok járnak rajta, mondja Andreas Temmel. De ha már jelentősebb autóforgalomnak van kitéve, vagy nehéz tehergépkocsik járnak rajta, az mindenképpen gondot jelent, mert akkor már törik a kőzet. Mi úgy gondoljuk, hogy a forgalmas utakat mindenképpen valamilyen szilárd burkolattal kell ellátni építéskor. Amikor ezek a nagyon-nagyon picike szálacskák finom szemcsésporként bekerülnek a levegőbe, és így a tüdőnkbe, a léghólyagok és esetleg a mellhártya régiójába, onnan már nem nagyon tudnak kiürülni, mondja Harmantóth Erzsébet geológus, az ELTE természetrajzi múzeumának igazgatója a múzeum ásványokkal teli üvegvitrínjei között. Ezek kémiailag is ellenálló szálas ásványok nem bomlanak le a tüdőnkben, és idővel hegesedés, gyulladást okoznak. Ezáltal rontják a légzőkapacitást, a gázcserét, és hosszú távon az állandó gyulladás elindíthatja a hibás sejtosztódást, a mutációt és a daganatképződést is. Két daganattípus van, az egyik a tüdőrák, amit nagyon sok minden okozhat, a másik pedig a savós mellhártya daganat, amelyet gyakorlatilag csak az aszbeszthez kötnek az orvosok. Az egészségügyi kockázatok szempontjából elsősorban az aszbesztet bányászó vagy feldolgozó munkások veszélyeztetettek. Azok, akik poros körülmények között nem megfelelő munkavédelmi felszereléssel dolgoznak. Minél hosszabb ideig és minél nagyobb mennyiségben lélegzi be az ember az aszbesztes port, annál nagyobb eséllyel fejlődhet ki valami ehhez kötődő betegsége, akár több tíz év lappangási idővel, mondja a geológus. A probléma tehát adott, napvilágra került, a megoldás viszont még várat magára. Ennyit az aszbeszt ügyről. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
1: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból. Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

17-től 42 perc lesz mindjárt a pontos idő, és Máté Péter is itt lesz velünk egy régi klasszikussal, hogy ez az Azért vannak a jó barátok. Utána pedig egy új dal érkezik, ami pedig nem más, mint a hét zeneszám, úgyhogy Pál Dénes és a Jöjj vissza nyár című dalt is hallani fogjuk mindjárt Máté Péter után.

Ez volt a Mumford & Sons és az I Will Wait című dalok. 7 perc múlva pedig 18 óra lesz nap. 18 óra, akkor pedig előrukkolunk majd három javaslattal, három magyar nótával. Aztán majd önök eldöntik, hogy melyik legyen ugye a 7 magyar nótája abból a háromból. És persze, magyar nóta és csárdás kívánság műsor is lesz, úgyhogy egy szavazat, és akkor lehet majd egy magyar nótát és csárdást is kérni. 18 órakor, úgyhogy hamarosan maradjanak velünk.

kislánynak én leszek a párja. Kinek mi gondja van rája, hadd járjon a világ.

a neveddel az ajkamon, meg is tudnék halni életem. Gyöngyvirág a kék bolyák, éladoztak a határ.

Spanyolország, Szaúd-Arábia egyébként fél idő, 3-0 jelenleg. Mikel Oyarzabal kétszer és Lamine Jamal találtak be. Mi pedig búcsúzunk önöktől már, mint a délutáni csapat. Jön majd még egy magyar nóta, messze van a kicsin falom, azt meg ugye hallani fogjuk. No, Király Tomi volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, köszönjük szépen a figyelmüket, továbbra is jó rádiózást, és ne felejtsük, hamarosan majd akkor jön a mese, 20 órakor megismételjük a terepjárót, 21 órakor a fordulópontokat, holnap hajnaltól pedig ismételten élő, vezetett adás várja önöket. Mi pedig mindenkinek kellemes hetet kívánunk, hiszen itt az új hét, a küszöbön. Legyen sikeres!

0: Benedek Elek, a váltott gyermek. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, egyszer egy király és egy királyné. Egyetlen egy fiúk volt, de ebben sem volt semmi örömük, mert az a gyermek sem járni, sem beszélni nem tudott, de még ülni sem, ha nem támogatták. Búsult a király és a királyné, majd felvetette őket a búbánat. Ahány csuda doktor volt a világon, mind elhivatták, de egy sem tudta meggyógyítani a gyermeket. Már 12 esztendős volt a fiú, és nem tudott talpra állani, mert olyan nagy volt a feje, hogy elhúzta. Egyszer fölmegy a királyhoz egy opsitos katona, s mondja: a felséges királyom, valamit mondanék, ha meg nem bántanám. Mondjad, fiam, mondjad. Az a gyermek, aki miatt annyit búsul, felséges királyom, nem a felségedé. Az igazi fiát még első éjjel elvitték a boszorkányok, s ezt hozták helyébe. Hát azt te honnét tudod? Tudom, ahonnét tudom, felséges királyom. S ha megengedi, meg is mutatom, hogy táltos ez a nagyfejű gyermek. Tud az jól beszélni, csak felséged előtt nem akar. Azt tanácsolja az opsitos, hogy ültessék be a gyermeket a szoba közepére, tegyenek eléje egy kis bögre tejet, a bögrébe egy nagy fakanalat, aztán hagyják magára, s hallgassák meg a kulcsjukon, hogy mit beszél. Hát úgy tesznek, ahogy az opsitos mondotta. Leültetik a gyermeket a szoba közepére, elébe teszik a bögre tejet, a bögrébe nagy fakanalat, s azzal magára hagyják. Ahogy kijönnek a szobából, nagyot kacag a táltos fiús, azt mondja: hát, na még ilyet se láttam. Hát 77 esztendős vagyok, hát de sohasem adtak nekem kis bögréb nagy kanalat. Hát hogy egyek én ezt? Beszalad a király, és mondja a fiúnak: na fiam, hallám, hogy tudsz beszélni. Na mondj még valamit. De a gyermek többet egy kukkot sem szólott. Hely, uram, teremtőm, hát tűnődni, bucsálódni kezdett a király, hát ha mégis az ő fia, és nem mond igazat az opsitos. Mondta is az opsitosnak: hát már akárhogy történt, hát így vagy úgy, hát ez az én gyermekem. Szeretném, ha legalább beszélni tudna. Jól van, mondotta az opsitos. Ha vegye karjára a felséged, vigye a Benedek rendi papokhoz, azok majd meggyógyítják. A király megfogadta az opsitos tanácsát, karjára veszi a gyereket, elindul vele, s amit megy mendegél, egy tóhoz ér. A tavon keresztül palló volt, rálépett a király, s szépen ment a tó túlsó partja felé. Amit megy, valaki csak kikiált a tóból. Hová mégy, te mukri-kukri? Visszafelelt a gyerek. Ó, tesz, fó, tesz, Szent Benedek! Ej, megharagszik a király! Ejnye, ebadta kölyke! Hát itt tudsz beszélni, otthon meg, nem? Nagy haragjába beledobta a gyereket a tóba, s abban a pillanatban, ahogy az eltűnt, kibukkant a tóvizéből egy szép aranyhajú fiú. Nyújtotta a karját a király felé. Apám! Lelkem apám, húzzon ki! De bezzeg, hogy kihúzta az édes fiát. Karjára vette, keblére szorította, s vitte haza nagy örömmel. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Itt a vége, most jövél le.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
7: és 92,7 MHz-en.
8: Középhullámon
6: az 558-as kHz-en.
7: Uravidéki Magyar Rádió.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Én a Sopron-bánfalvai Mennyek királynője Pálos Karmelita templomot és kolostort ajánlanám, ahol van egy falfestmény, ami egész Magyarországon kuriózumnak számít. Az az érdekessége, hogy az ördög arcvonásaiban Sztálin arcvonásai felfedezhetőek, és ez a kép a Rákosi rendszer idején készült, ami hát igazán komoly lázadásnak számított akkortájt.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Sopronba kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: szigeten fogtam a söröd, én bevallom. Csak arra tudtam gondolni, hogy miért nem, a kezed fogom meg éppen.
1: Talán az is jéghideg, vagy ami fagyos, az csak

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Július 21-e van a vasárnap, önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, benne pedig érkezik a terepjáró, és három témával, ha tehetik, mindenképp tartsanak velünk, és akkor már is itt az első témánk. A Múzeumok Éjszakája program keretében a Lendvai Galéria Múzeum Közintézet három rendezvényt szervezett. A Lendvai Várban szobrászati műhely munkát tartottak gyerekeknek. Lendvai zsinagógában megnyitották a Lendva régi fényképeken című kiállítást, és bemutatták az ugyanezzel a címmel megjelent könyvet. A Múzeumok Éjszakája című program Szara Köves zongora hangversenyével zárult. Az eseményről szóló beszámolókban az új könyv megjelenésére és a kiállítás megnyitóra fektetjük a hangsúlyt. Fehér Ilona volt jelen a rendezvényen.
2: A Lendvai Galéria Múzeum főmúzeológusa dr. Lendvai Kepe Zoltán 5 évet dolgozott a Lendva régi fényképeken című kiadvány elkészítésén. Az előzményekről és a munka folyamatáról így nyilatkozott.
3: Gyűltek a fényképek, próbáltuk összegyűjteni az adatokat, tehát ahogy eddig is mindegyik fotós könyvről, amely vidékünkön készült, nagyon sok idő kellett, több évig készültek, úgy ez is, Isten igazából. Persze vannak ennek már előzményei is, tavaly a községi ünnep alkalmákor egy kis ízelítő volt a Lendvai régi fényképekből kiállítás a Kulturális Központ elősarnokában, sőt polgármester egy naplót is kiadott díszítve ezekkel a fényképekkel. Hát elég az hozzá, hogy nagyon komoly munka van mögöttünk, de hál' Isten elérkeztünk a célig. 59 személy, intézmény vett részt a fotók gyűjtésében, vagyis hát keresett meg bennünket, vagy mi őket. Mintegy 800 régi fénykép gyűlt össze az adatbázisunkban, és hát ebből csináltunk egy nagy válogatást. Tehát a kiadványban 241 fotó van, a kiállításban valamivel kevesebb. Próbáltuk igazából nagyon megszűrni, tematikus köröket kialakítani, hogy élvezhető legyen, érthető legyen annak is, aki a zsinagógába eljön, és nem lendvai, és még megtekinti ezt a kiállítást.
2: A 800 begyűjtött fényképhez össze kellett gyűjteni az adatokat is. Ez igen terjedelmes munkát igényelt, hiszen 2500 adat rögzítéséről van szó.
3: Azt is el kell mondjam, hogy a hiba lehetősége is nagyon magas, de hát igyekeztünk ellenőrizni az adatokat, meg hát saját magunk tudása szerint is a képeket, a képen láthatókat kibővíteni történelmi tényekkel, tehát ha van egy régi fényképünk mondjuk a főutcáról 1910-ből vagy 20-ból, akkor azt próbáltuk beazonosítani, hogy a mai helyszíne hol van, meg kik voltak még abban az épületben. Ugye nagyon sok esetben az van, hogy a mai tulajdonosok nem azok, akik építették ezeket a házakat, hanem az építetőjük már nem is élnek, vagy nem lendván élnek. Vannak kivételek, mint például a Tomka ház, vagy a Tomka család, de a többségében igazából komoly történelmi hátteret is próbáltunk így hozzácsatlakoztatni a képekhez, tehát ne csak a képekben gyönyörködjünk, hanem valamilyen tényeket is felsoroljunk.
4: Melyik a legrégibb fénykép, például melyik évszámból való?
3: Hát azt kell mondjam, hogy nagyon nagy szerencsénk volt. Ennek is már vannak előzményei. A Mark Krenn muraszombati fényképgyűjtő, aki nagyon szorgalmas és nagyon minőségi elemzéseket végez, a fényképerkül és adott több fényképes monográfiát is ki. Ő volt az, aki igazából évekkel ezelőtt felderítette, hogy az első lendvai fényképész az Grifaldi János volt, aki az 1870-es években tevékenykedett Lendván. Erről ugye van a kartonos fényképek hátulján, van egy bizonyítékunk erre, ahol írja rajta a Grifaldi nevet, és Alsó Lendát és Csáktornyát, de viszont nekünk, hál' Isten, volt szerencsénk előkeríteni Grifalditól egy még régebbi fényképet, vagyis pontosabban egy olyan fényképet, amely dátumozva van. Ez is a Tomka család tulajdonából van. Ezen a fényképen, amely Tomka Györgynek a portréja, rajta van Grifaldi bélyegzője, tehát még kezdetleges kivitelezésben, és rajta van a Tomka név is, és az 1870-es dátum. Tehát igazából ez nagyon korai, és hát abban reménykedünk, hogy a csáktonyaiak is előbb-utóbb készítenek hasonló kutatást, hasonló kiállítást, kiadványt, és még további tényekre derül fény Grifaldi fényképész mesterrel kapcsolatosan.
2: Nyilatkozta Lendvai Kepe Zoltán, a könyvszerzője. A Lendva régi fényképeken című kiállítást Magyar János, Lendva község polgármestere és a kiadvány főtámogatója méltatta. Hangsúlyozta, hogy a régi fényképek nem csak az épületek, az utcák vagy a szokások változásairól mesélnek, hanem egy olyan közösség életéről is, amelynek elődeink és mi magunk is részesei vagyunk. A polgármester köszönetet mondott a Galéria Múzeumnak és dr. Lendvai Kepe Zoltán főmuzeológusnak, aki szakmai tudásával hozzájárult a projekt megvalósításához. Azoknak a családoknak és magánszemélyeknek is köszönetet mondott, akik rendelkezésre adták igen féltett fényképeiket.
5: Az ő hozzájárulásunknak köszönhetően ma együtt fedezhetünk fel egy múltunk képeit és történeteit.
2: A kiállítással és a kiadvánnyal a város azon lakói előtt tisztelgünk, akik munkájukkal, tehetségükkel és kitartásukkal építették és gazdagították Lendvát.
5: A múltunk megőrzése közös felelősségünk, hiszen csak így élhetjük még igazán jelenünket, és alakíthatjuk bölcsen jövőket.
2: Mondta magyar polgármester. Dubravko Baumgartnert, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatóját arról kérdeztük, hogy a közintézetnek mekkora büszkesége az új kiadvány megjelenése, mennyi munka van mögötte, és mik az érdekességei.
6: Nagy büszkeség, azt mondhatom. Számunkra ez egy olyan dolog, amely tulajdonképpen így képviseli valahogyan az intézményünk nevét, és sok munka volt emögött. Azt kell mondjam, hogy kiváló munkát végzett a kollégám, Lendvai Kepe Zoltán, főmuzeológus. Jó volt az a gyűjtési akció, tehát nagyon sok fotó összegyűlt. Lendvaiak szerintem nagyon büszkék lehetünk erre a könyvre, és szerintem bárki belelapoz, egy olyan Lendvát fog látni. Valamikor ebben éltek, ebben nőttek fel. Ugye sok épület még maradt, de van közte olyan is, amely tulajdonképpen csak fotókon maradt meg, és ez a könyv, ez egy nosztalgia is azokra az időkre, amikor még ezek megvoltak. Azok az emberek, akik itt éltek, benne vannak az épületek, kocsik, utcák, sok minden olyan, ami fiatal generációnak biztos, hogy valamit újat fog mondani, és szerintem majd keresgélni fogják, hogyha fotók után mennek, hogy hoppá, most hol is állott ez az épület? Melyik utcában vagyunk? Lehet sokat így tanulni a könyvből, meg hát nosztalgiázni főképpen.
2: Ha valaki megnézi a kiállítást, és meg szeretné venni, megvásárolni a könyvet, hol tudja megkapni?
6: A könyvet meg lehet vásárolni a várban, a recepción, vagy pedig itt a zsinagógában, amikor persze a kiállítás tehát nyitva van, tehát egészen október közepétéig látogatható a kiállítás időben lehet tehát könyvet is vásárolni.
1: Megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelte a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az ünnepség során átadták rendeltetésének az új tűzoltógarást, az új tűzoltójárművet és az egyesület új zászlóját egyaránt. A részletekről Horváth Dávid szól bővebben.
7: A tűzoltók felvonulásával vette kezdetét az ünneplése a Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A régi óvoda mögötti udvaron felsorakozó tűzoltókat és meghívott vendégeket Lucsics Dámir, a völgyi falusi öte elnöke köszöntötte, aki a jeles jubileum kapcsán rádiunknak így szólt.
8: Hát Völgyi faluban a tűzoltóság nagyon sokat jelent a közösségben, 135 tagunk van, az majdnem a falunak a egyharmada, és nagyon sokat is közreműködünk a helyi közösséggel, épp úgy itt Völgyifalban, mint Pincén, mivel a Pincén is tartsuk a operatív felkészülést, és hogyha visszatekintünk, hát 100 év az nem keves. Nagyon sok készület volt, nagyon sokat foglalkoztunk a kronikával is, mivel Visszának volt egy kisebb kronikánk, de hát nem volt belefoglalva sok minden. Csináltunk egy tűzoltókönyvet is, erről elmúlt 100 évről. Nagyon sok munkát belefektettünk, főleg a Varga Inés, aki ebben nagyon sokat foglalkozott, és hálás vagyok neki, hogy ezt volt idege megcsinálni.
9: A tűzoltás kezdetei Muravidéken 1873-ig nyúlnak vissza, amikor Lénpán megalapították az első tűzoltó egyesületét, és ezzel megteremtették a muravidéki tűzoltás alapjait. A környékén már működő tűzoltó egyesületek példáját követve, és a gyakori tüzek miatt Völgyi faluban is létrehozták a tűzoltó egyletet. Az egyesületi krónikából még tudjuk, hogy az egyesület alapító tagjai Tóth Ferenc és Gerencséri József voltak. Franz Gombóc a Muravidéki Tűzoltóság krónikája című könyvében azt olvassuk, hogy az alapítás kezdeményezője Vida János volt, aki összehívta az alakuló közgyűlést, amelyet 1926. május 29-én tartottak a helyi iskolában. 17 tag volt jelen, a közgyűlésen megválasztották a vezetőségét, elnöknek Vida János, parancsnoknak pedig Dávid Ferencét. A Völgyi falui önkéntes tűzoltó egylet ma a Lénvai Tűzoltó Szövetség egyik legaktívabb egyesülete. 135 tagja van. Az elmúlt két évtizedben az egyesületben sikeresen működnek a férfi, női, ifjúsági, pionír és veterán csapatok, amelyek eredményesen képviselik egyesületünket a versenyeken.
7: A jubileum kapcsán a völgyi falusi tűzoltóknak gratuláltak Szrecska Prendel, a Lendvai Tűzoltó Szövetség elnöke, Andrej Vörös, a Muravidéki Regionális Parancsnokság tanácsának tagja, valamint Magyar János, Lendva község polgármestere. Az ünnepség nem csak a múltba tekintésről, hanem az egyesületre váró jövőbeni feladatokról is szólt. Ezek végzéséhez az elmúlt időszakban a völgyi falusi tűzoltók több dologgal is gyarapodtak. A részletekről Lucsics Dámir elnököt hallják.
8: Hát igen, az idén nem csak ünnepeljük a 100 éves évfordulónkat, hanem átvettük az új tűzoltógarást, amelyeket a Lendvai község építette, itten a régi óvodának az udvarán. Épp úgy átvettük az új tűzoltókocsit, a GVC2-t, nem kicsi beruházás volt, összesen kb. 340 ezer euróba került az egész investíció, a község vette az alvázat, mi még a felszerelést, a önkötés tűzolt egylet vette bele. Épp úgy kicseréltük, mivel a régi ászlón hibás volt a dátum, 1924, az a dátum volt ráírva a tűzoltó ászlóra, de hát most az összes kutatások után, mire rájöttünk, az hivatalos egyletnek az alapító éve az 1926, és azért is ki is cseréltük a zászlót. Az is elég nagy investíció volt a számunkra, mivel körülbelül majdnem 10 000 eurót adtunk az új ászlóért, de hát a sok donátorokkal, meg a önkéntes adományokkal meg tudtok ezt vásárolni. Úgyhogy nagyon, nagyon meg szeretném köszönni mindenkinek, hogy belejárult ebbe ezekben a nagy investíciókban.
7: Az ünnepélyesen átadott tűzoltógarást, tűzoltóautót és egyesületi zászlót Dolamics Konrád Martin, lendvai plébános is megáldotta. Az alkalmi kultúrműsorban felléptek a Völgyi falusi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület citera csoportja és népdalköre, a Pincei Zala György Művelődési Egyesület néptánc csoportja, valamint a Völgyi falusi Tűzoltó Egyesület fiatal tűzoltói. Utóbbiakra különösen nagy figyelmet fordítanak az egyesületnél.
8: Nagyon sok operatív tagunk van, kb. 44, még nagyon sokat adunk a fiatalok munkájára, próbálunk velük minden héten találkozni. Nem muszáj, hogy mostant mindig a tűzoltóság legyen az előpontban, de csak annyit, hogy meg tudjuk őket valahogyan tartani, és foglalkozunk velük. Három héten belül lesz egy tűzoltótáborunk is, amelyik most az idén, ez a második tábor a Völgyi-Falusi Önkéntes Tűzoltói Egyletnek a történelmébe. Tavaly két napos volt, vagy két éjszakás, az idén meg három éjszakást fogunk csinálni.
7: A szokásokhoz híven az ünnepség Völgyi-Faluban is tűzoltóbállal zárult, ahol a New Casino együttes szolgáltatta a talpalávalót.
1: A gyertyánosi hímző szakkör 2006-ban alakult meg. A szakkör fennállásán a 20. évfordulóját a tagok anyagaiból készített kiállítással, rövid kultúrműsorral és elismerések kiosztásával ünnepelték meg. A kiállítás, amelyen nagyrészt az elmúlt egy évben készült anyagok láthatók, de becsempésztek néhány régebben hímzett darabot is, vasárnap 14 és 18 óra között tekinthető meg. A jubiláló szakkör ünnepségéről és a kiállítás megnyitásáról Fehér Ilona hozott riportot.
2: A szakkör működésének jelentőségéről és megalakulásáról Gönc Valpotics Elvirát, a Gyertyánosi Hajnal Művelődési Egyesület elnökét kérdeztük.
10: Hát én úgy gondolom, hogy nagy, hiszen nehézen indult, tehát úgy kezdtük, hogy hímes tojás műhely munkát szerveztünk, és összejöttek az asszonyok, és akkor beszélgettünk, és szóba esett az, hogy mi lenne, hogyha lenne nálunk is egy hímzőszakkör, és így háromszor-négyszer összejöttünk, beszélgettünk, na a végén akkor nagy nehezen eldöntötték, hogy oké, rendben. Később kaptunk szakmai vezetőt is, és nagyon örülök neki, hogy ez a csoport kitartott 20 évig, sőt, remélem, hogy tovább is fog működni. Igaz, hogy nincsenek sokan, általában olyan 10-en, voltak többen, kevesebben, nagyon ügyesek. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy nem csak egyfajta hímzést hímeznek, tehát van itt a moderntől a hagyományosig, tehát a hetés, kalócsai, rengeteg mintát találhatunk már a kiállításon is, és ez gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen ezt a hagyományt természetesen őrizni kell, és nagyon remélem, hogy tovább tudjuk adni a fiatal generációnak is. Nem mondhatom, hogy vannak köztünk fiatalok, de igyekszünk mindig bevonni fiatalabbakat is, hogy azért ez a hímzés ne menjen feledésbe. Vannak köztünk olyanok is, akik horgolnak, úgyhogy ez még egy plusz hozzáadott érték, és nagyon büszke vagyok a csoportra.
2: A jubiláló gyertyánosi hímzőszakkört a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet nevében Bacsi Zsuzsanna köszöntötte, hangsúlyozva a hímzések értékét.
11: A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnél nagyon fontos volt, amikor elindult a hímzőszakkörök mozgalma, mondjuk úgy vissza 25-30-as években, és nagyon örültünk akkor is, amikor Gyertyánosban ezelőtt 20 éven megalakult a hímző szakkör, hiszen valahogyan értéket próbáltunk teremteni, és mondhatjuk így 20 év távlatában, hogy sikerült is, hiszen a régi hetési zalai hímzéseket sikerült visszahoznunk. Az elmúlt 4-5 évben ugye a viseleti tárgyakon megjelenik egy-egy motivum, ami ugyanúgy reméljük, hogy a fiataloknak maradandó értéket hoz. Azok a hímzések, amelyek elkészülnek és bent vannak esetleg egy szekrényben és vár egy családi örökségre, az is egy hatalmas érték, és reméljük, hogy a fiatalok ezt fogják tudni értékelni. Viszont amikor így kitárjuk, megmutatjuk, hogy mi az, amit mi csináltunk, milyen értéket teremtettünk, ez felbecsülhetetlen, és ezekre szavakat nem is tudunk találni.
2: Ezekkel a szavakkal köszönte meg a hímzőasszonyok munkáját a Művelődési Intézet szakmunkatársa, majd erőt, egészséget és kitartást kívánt a szakkör tagjainak a további értékteremtő és közösségépítő tevékenységhez. Az intézet elismerését Bukovec Rozália csoportvezető vette át, aki 2013-tól tartja össze a csapatot. Az elmúlt évekre így emlékszik vissza.
12: Hát szép emlékek vannak, mert hát nagyon jó család, úgy mondom család vagyunk, megértjük egymást. Két hetente mindig van a kézimunka, viccelődünk, kicsit rajzolunk, kicsit varunk, egyik a másikának megmutatjuk.
2: Hányan vannak a csoportban?
12: Hát úgy van, hogy 10 vagyunk, de 8 jártunk, de sajnos egy közülünk meghalt, itt hagyott bennünket, és most 7 járunk akkor így.
2: Az elmúlt 20 évben mi mindent tanultak meg? Milyen öltéseket, milyen varásokat?
12: Ja, nagyon sok varásokat, öltéseket, nagyon sok egységből varogattunk.
2: Milyen eredményeket értek el? Voltak valahol minősítéseken?
12: Hát úgy nem voltunk minősítéseken, mert hát akkorán nem foglalkoztunk úgy vele, de kiállításokra még szoktunk adni. Még eljárunk kiállításokat, megnézzük, és akkor úgy az ember még tapasztal több mindent.
2: Gondolom, hogy viszik még legalább 10-20 évig tovább.
12: Hát szeretnénk még vinni, de hát hogyha csak ilyen kevesen leszünk, nem tudom, hogyan lesz.
2: Fiatalokat toborozni?
12: Nem lehet, nem akarnak. Nem érnek rá. Televízió, ez a telefon, ez.
2: De hát egyszer nekik is eljön az az időszak, amikor majd jobban ráérnek.
12: Hát lehet, hogy majd valaki. Nálam sem nem. Kezdtek, de nem folytatják. Nincs kedv. Kedv kell hozzá.
2: Mennyire büszke erre a csoportra, aki ilyen szép eredményeket ért el?
12: Hát büszke vagyok rájuk, mert hát szépen dolgoznak. Szót fogadnak, dolgoznak, megvarják, amit akarunk, hogy meg van mondva, hogy ezt csináljuk, akkor azt csináljuk.
2: De egyébként ugye szoktak varni különböző dolgokat is, a polgári terítőket, amit otthon mindennapi használatra is használják. Gondolom, hogy az emberek azokat is szeretik.
12: Persze, hogy szeretik ezeket a polgáriakat. Nagyon sokat is varogatnak otthon, kiteszik az asztalra, vagy akárhová föl lehet tenni, és ezek nagyon szép dolgok.
2: Az elmúlt 20 évben a szakkörnek 2 szakmai vezetője volt. Először Horváth Margit népi iparművész foglalkozott az ügyeskező asszonyokkal, 2018-ban pedig Fehér Andrea vette át a csoport szakmai vezetését, aki nagyon elégedett a tagok munkájával.
13: Mindent szeretnek. Egy új mintát csillog a szem, és ők akarják. Úgyhogy nagyon ügyesek.
2: Idősebb generációról van szó. Mennyire nehezebb esetleg a munka, kicsit remeg a kéz, látás is rosszabb?
13: Nem is, hogy nehéz, kicsit lassabb. Nem olyan gyorsan varnak, tehát nem tudnak húzamosabb ideig varni. Elfáradt kéz, elfáradt szem, de törekednek.
2: Gondolom, hogy ha lassabban varnak, jobban odafigyelnek, akkor attól szebb az anyag.
13: Igen, törekednek, nagyon szépen törekednek, egymásét is megnézik, és kritikusak egymással, tehát ez nem tetszik, azt ki kell onnan. Úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve. Ugye 8 vettem át őket, mint kezdő. Én belecsöppentem, Margit néni után nagyon nehéz volt. De aztán úgy teltek az évek, belejöttünk, sodort a zár bennünket, és remélem még egy jó pár évig ez a kevés kis csapat marad.
2: Köszönöm szépen, és eredményes munkát kívánok.
13: Köszönöm én is.
2: A György Jánosi Hímzőszakkör első kiállítását 2007-ben szervezte meg, 1 évvel a csoport megalakulása után. Azóta megszakítás nélkül minden évben egy kiállítás keretében kitárják eredményes munkájuk gyümölcsét a nagy közönség előtt. Így a jelenlegi kiállítás már a 19. a sorban. Ma délután 2-tól 6 óráig a György Jánosi falu otthonban megtekinthető a 20 éves jubileumot ünneplő hímzőszakkör kiállítása. A jubileumi ünnepségen a tagokat Göncz Valpotics Elvira egyesületi elnök elismerésbe részesítette. Az eredményes munkához Helena Antolin Tibaut, a helyi közösség elnöke is gratulált. A szebbnél szebb anyagokból készült kiállítás megnyitását kultúrműsor színesítette, amelyben a kiskanizsai Árvácska dalkör és a György Jánosi Művelődési Egyesület szlovén népzenészei működtek közre.
1: Ez a hallgatóink vasárnap van, június 21-e, és a Derepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
14: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: MMR.
1: Örökségünk. Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma Nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén, nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma örökségünk. És benne Almási László, vagyis az angol beteg.
2: Felfedező, ügynök, világjáró, katonatiszta Luftwaffe-ban, autóversenyző, pilóta, cserkész, igazi kalandor. Mozgalmas életút, ami csak úgy kínálkozott a megfilmesítésre. Zsadányi és törökszentmiklósi Almási László életéről van szó. Talán emlékeznek még a 90-es évekből az Angol beteg című sok Oscart begyűjtő filmre. Nos, Almási volt a valódi angol beteg. Ismerjék meg az ő életét, ami ugyan nem egyezik a filmbeli történettel, de legalább olyan fordulatos és érdekes.
3: A 90-es évek közepén volt egy nagyon szép film, ami egy magyar népdallal kezdődött, amelyet Sebestyén Márta énekelt, és akkor már a magyar embernek feltűnt, hogy ez valami különlegesség lesz, ez valami érdekes lesz számunkra is, a magyarságról is szó kell majd legyen ebben a filmben talán, és szó is volt, mert ez az Angol beteg című film volt, és Almási László, gróf Almási László életéről szólt. Igaz, már most hozzá kell tennünk, hogy ez egy valóságtól igencsak elrugaszkodott film volt, úgy már, ahogy a regény is nem éppen felelt meg a valóságnak sokban, ami alapján készült a film, de mégis Almási Lászlót legkésőbb ilyenkor megismerte a világ, mint egy magyar utazót, kalandort, felfedezőt, és ő egy valós személy volt, akinek tényleg nagyon érdekes élete volt. Ő benne volt aztán a 20. században nyakig, mindenféle ügynök, botrányok, felfedezések, kalandok fűződnek a nevéhez, ugye végigcsinálta a háborúkat is, és bejárt jó pár országot, Afrikát, több kontinensen is ott volt, és egyébként nem messze tőlünk, tehát a Muravidéktől született, gyakorlatilag itt a szomszédban.
4: Hát így igaz, nem messze tőlünk született, 1895-ben látta meg a napvilágot Borostyánkő várában, németül Bernsteinnak nevezik a várat. Hát ez ma Dél-Burgenlandban található, a Volt-Vas megye déli részén. Édesapja Almási György, egy nagy Ázsia kutató személy volt, nagyapja Almási Ede, az pedig a Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója volt. Úgyhogy volt kitől, mitől örökölni neki, ugye már a génekben is egy hajlamot a kutatások, a kalandok, a földrajz iránt. Fiatal éveit néhány esztendőt Grazban töltött, itt kezdte középiskolai tanulmányait. 1911 és 14 között a London melletti Eastbourne-ben folytatta tanulmányait, ahol műszaki képzést kapott, és tökéletesen megtanult angolul. Hát ennek majd nagyon vehette a hasznát később majd ugye a különböző afrikai kutatásokban, kalandozásokban.
3: Kozmopolita egyén volt, mondhatjuk. Tehát eljutott ő később Afrikába is a nyugati magyar végekről, úgymond, de először azért beszéljünk az ő világháború szerepéről is, mert hát nemzedékének egyikeként végig kellett, hogy csinálja ezeket a háborúkat, kezdjük az első világháborúval.
4: Hát így igaz, az első világháborúban pilota volt, ugye az orosz, majd később az olasz fronton. Hát több kockázatos felderítő úton is vett részt. A háború után megint egy ilyen kalandban részesült. Tudjuk, hogy az első világháború után az utolsó magyar királynak, negyedik Habsburg Károlynak le kellett mondani a trónról. És most két kísérletet próbált végbevinni, vissza akart kerülni a magyar trónra bizonyos katonai segítséggel. A kísérletben, vagy úgynevezett királypucsban Almási László is részt vett. Hát mind a kettő királypucs eredménytelen volt. De majd 1922-ben a Steyr cég megbízottja lett Almási, és különböző autók értékesítésével foglalkozott. 1926-ban Eszterházy Antal sógorával Alexandriába kerül a Nílus folyóhoz, és majd egész Khartoumig eljutnak a szudáni fővárosig. Lényegében itt már a sivatagon is kellett utazgatniuk.
3: Itt akkor már megalapozza azért a sivatagi karrierjét, amivel később hírnevet szerez magának, tehát jó barátságot ápolt az autókkal, és még mielőtt a sivatagi kalandjaira térnénk, volt egy pár másik kalandja is, még itt Európában.
4: Szinte valamennyi kaland a Steyr autógyár színeiben zajlott le, különböző versenyeken részt tudott venni, diadalmaskodni is tudott. Így például 1928-ban egy Madrid-Kopenhága versenyen vett részt, és a kis kocsik kategóriában első volt. Majd 1929-ben egy kelet-szaharai rallyn vett részt, amelyen 700 kilométeres utat kellett megcsinálni három kísérőjével. Kalandos körülmények között Kairóban repülőiskolát is létesített, és ezzel megteremtett az egyiptomi sportrepülés alapjait. Na, 1930-ban, ez még mind a két világháború között történik, egy tevés expedíciót indít Szudánból, Etiópiából, az akkori Abisziniába. Ugye fantasztikus kapcsolata is voltak, megismerkedik a Fót királlyal, és majd később ezt kamatoztatni is tudja, amikor majd a nagy afrikai kutatásokat végezi.
3: Micsoda megpróbáltatások lehettek ezek, manapság se könnyű Észak-Afrikába utazni, ugye a természet is föladja a leckét, meg akkor az ottani emberek sem viszonyulnak éppenséggel mindig barátságosan az európai látogatókhoz. Ő akkor itt volt, ugye azokkal, akik britek, franciák, más nagy európai nemzetek fiai is járták ilyenkor Afrikát, ilyenkor volt a gyarmatosítás, ilyenkor volt ennek a hőskora, és ilyenkor még Afrika volt az utolsó feltérképezetlen hely, illetve hát Afrika belseje főleg még tele volt fehér foltokkal, és például Telekihez hasonlóan, akiről majd szintén fogunk egyszer beszélni, egy másik nagy magyar Afrika kutató, Almási László is tett felfedezéseket.
4: A nagy felfedezéseket, hogyha megemlítjük, hogy 1932-ben társaival megtalálta az úgynevezett Zarzura oázis, homokdűnéken keresztül értek oda, Egyiptomból indultak, és majd amikor a célukat megtalálták, akkor a helybeliek nem is akarták elhinni, hogy a homokdűnéken keresztül oda lehetett jutni. Ezt csak akkor úgy hitték el, amikor meg észrevették, hogy a helybeliek az autókocsikon azt a sok homokot, és akkor nevezték el Almásit a homok atyának, arabul ő lett az Abu Ramla, így nevezték. Majd később expedíciót szervez a libiai sivatagban, majd itten egy nagyon érdekes dolgot talál, az úgynevezett képek völgyét, vagyis a Wadi Surat arabul, ez egy homokkőben lévő barlangrendszer, és itt ősi állat és emberi ábrázolásokat találnak, több tízezer éves ábrázolásokat. Ugye ez egy fantasztikus felfedezés volt, majd később ő volt az, aki felfedezte az uszok barlangját, így nevezték el, mert olyan növényeket, virágokat, állatokat talált a barlangon, rajzolva természetesen, amelyek már akkor régen nem léteztek, és ebből következtett, hogy itt valamikor, ezen a sivatagos területen valamikor bővízű folyók is lehettek, ugye oázisok, stb. 1934-35 között ő volt az, aki feltérképezte a Szahara közepén lévő nagy homoktengert. Hát ez nem akármi, ugye oda el is kellett jutni előtte.
3: Manapság a Szaharát úgy éljük meg, mint egy óriási homoktenger, ugye itt is itt volt a nagy homoktenger, pedig hát nem teljesen így van, mert sokszor szikla sivatagról van szó, és itt vannak nagy hegyek is ebben a sivatagban, de tény, hogy óriási kiterjedésű és nehezen megközelíthető, viszont egyszer rég, nem is olyan nagyon-nagyon rég, ez egy nagyon is termékeny régió volt, úgy olyan kutatások is vannak, hogy amikor az Amazonasban kutatnak, akkor nyomokat találnak, illetve az afrikai Szaharában is, ami összeköti a kettőt, ugye pont az egyik legbújább növényzetű őserdőt az egyik legszárazabb résszel. Ez valamikor régen egy egységet alkotott, tudjuk, hogy Dél-Amerika és Afrika egy kontinens formáltak, ma is a térképeken látszik, hogy ők valaha egybe illettek, és egyébként is, amikor már külön volt a két kontinens, akkor pár tízezer évvel ezelőtt a Szaharának teljesen más volt az éghajlata, úgy, ahogy itt nálunk jégkorszak volt, ott volt egy sokkal termékenyebb időszak is, amikor ott voltak ugye nagy bővízű folyók, kialakulhatott nagyon sok állat és növényfajnak egy jó élettér, és hát az emberek is ott akkor teljesen más körülmények közt tudtak élni, mint manapság, amikor már borzasztóan nehéz. Na de Afrikáról volt tehát szó, ami Almási nevével nagyon összefonódott, és a második világháború is itt érte őt el, úgymond, és belekeveredett ő is azért ebbe, mint ahogy szinte minden európai nemzet fia és lánya bele kellett keveredjen sajnos ebbe a konfliktusba. Lássuk, hogy hogy történt ez Almási esetében.
4: A második világháború előtt egy mondatocska. Almási volt az első, aki tudósított arról is, hogy a Nílus egyik szigetén, nevezetesen a Wadi Halfa közelében egy magyar nevű berber törzs él. Na és most nagyon érdekes volt, hogy honnan származik a nevük. És állítólag kikutatták azt is, hogy a törökök által összefogdosott magyar hadifoglyokat telepítették valamikor oda, a katonákat, vagyis a katonáknak a leszármazottja éltek már ott, és a törzs úgy nevezte saját magát, hogy magyarabok, magyarab. Ami a második világháborút illeti, a német hadsereg, amely Afrikában harcolt, ugye az úgynevezett Afrika Korps, amelyet Erwin Rommel tábornok vezetett, az úgynevezett sivatagi róka egy nagyon jó felderítő tisztet használ volna. És persze most a válasz Almásira esett, aki kitűnően ismerte Észak-Afrikát, kitűnő kapcsolatokkal rendelkezett, tartalékos tisztként most oda küldték az Afrika Korpshoz. Sőt, még a Heinkel és a Junkers repülőgépekkel is megtanult pilotázni, úgyhogy nagy karriert futott be. Hát már említettük, hogy ő már repülős volt az első világháborúban is. Az ő nevéhez fűződik az úgynevezett szalam művelet. Ez annyit jelent, hogy két német hírszerzőt küldtek az angol vonalak mögé, Assuitba. Hát ez nem akármilyen művelet volt. 5600 kilométeres hosszú utat kellett lényegében víz nélkül megtenni. De sajnos a almási szempontjából az angolok megfejtették a németek által használt jeleket, és folyton a felderítők nyomában, hátában voltak. Most az almás úgy oldotta meg a problémát, hogy a elhagyott német és angol autókból kiszedték a benzint, az üzemanyagot, és homokot raktak belé. És akkor így törbe csalták az üldözőket valamilyen módon. Hát a végeredményben Erwin Rommel sereg, azt tudjuk, hogy Afrikában elvesztette a háborút, viszont almási még kitüntetést is kapott a hadi cselekményeiért, és vaskereszttel tüntették ki, jutalmazták meg. Később majd Budapestre tér vissza a háború végén, és hogy tisztázzuk a szerepét, szóval nagyon sokat olvastam, hogy állítólag fasiszta beállítású volt. Ezt meg lehet cáfolni azzal, hogy később, amikor a zsidó üldözések kezdődnek Budapesten, ugye 44-ben, erről beszéltünk egyik utolsó műsorunkban, akkor német egyenruhát vett fel, kitette a kitüntetését, és akkor néhány zsidót meg is tudott menteni ennek gyanánt, és a nyilasok sem zaklatták, amikor meglátták a német kitüntetéseit. Nem volt fasiszta irányzatú semmiképpen sem.
3: Viszont felszokott vele kapcsolatban merülni egy másik állítás is, illetve egy másik feltételezés, miszerint homoszexuális volt. Már csak emiatt is nem nagyon stimmelhet az angol betegnek a története, ami arról szól, hogy egy romantikus kapcsolat alakul ki, egy szerelmi szál fűződik almási karaktere és egy női főszereplő között, és egyébként almási karaktere meg is hal az Angol beteg című filmben, Toszkánában, 45-ben talán, ha jól emlékszem, és hát ez sem igaz, mert 51-ig ért almási a háború után. Még volt neki egy pár év, amiben hát megnehezítették az életét, erről majd beszélünk, hogy végül is mi történt ilyenkor, és hát írt is, szintén hát fasiszta propagandának minősítették egyesek azt a könyvet, amit Rommel seregénél Líbiában címmel jelentetett meg, viszont mindenféleképpen érdekes kordokumentum erről a kampányról, amit Rommel Afrikában vezetett eleinte nagy sikerrel, aztán amit végül is Montgomery tábornok hiúsított meg hosszú távon, úgy mint az egész német hadsereg előrenyomulását is meghiúsították aztán a szövetségesek. Nos, tehát akkor vissza Almásihoz, a világháború lassan véget ér, Almási viszont még mindig él az Angol beteg című film ellenére, mert az nem az igazságot fedi.
4: A háború után többször is letartóztatták, ugye népellenes bűncselekményekkel vádolták, már említettem, hogy hát ez nem igaz. Talán a kiinduló pont az a Rommel könyv volt, azt akarták híresztelni, hogy ha megírta ezt a könyvet, hogy akkor ez már fasiszta propaganda. Holott ő neki az esze ágába se volt, szerintem. A háborús bűnöket ő tagadta, végül felmentették, majd 1947-ben újra letartóztatják, és akkor majd Faruk király közbenjárására szabadítják ki. Majd akkor elhagyja Magyarországot, először Bécsbe, Triestbe menekül, majd Kairóba került. Ugye hát a Kairót ő nagyon jól ismerte, mert Egyiptomban, Libiában tevékenykedett. Itt majd a sportlepülés oktatásával foglalkozik, sivatagi autókirándulásokat rendez, szóval ez biztosítja a megélhetését. 1951-ben Ausztriába jár, súlyosan megbetegedik, vérhastól, és egy salzburgi szanatóriumba kerül, és majd itt 1951-ben hal meg.
3: Elég korán halt meg azért, amikor még karrierje nem teljesedett teljesen ki, lett volna azért még neki lehetősége, de az ő emlékét minden esetre az Angol beteg című film, még hogyha nem teljesen reálisan is, de nagyon hát szépen őrzi, mert ez egy kritikailag is, közönség által is elismert film volt, ami nagyon nagy sikert aratott. Most talán kicsit visszakanyarodhatunk oda, hogy múltkor is beszéltünk már a Casablancáról és a Ben Hurról, aminek voltak magyar vonatkozásai. Hát majdnem olyan eredményes volt az Oscar-díjak tekintetében is ez a film, mint az most említett két másik.
4: Említettük a két másik filmet, a Ben Hurt 11 Oscar-t kapott, és a magyar vonatkozásait az Angol beteg az 9 Oscar-díjat kapott. Hát ez is egy fantasztikus eredmény.
3: A film által megismerhettünk egy nagyon szép magyar népdalt és almási életét is, aki tehát nem messze tőlünk született itt a mai Burgenlandban.
4: Olyan könyvet írt és adott ki 1927-ben már, hogy autóval Szudánba, majd 1934-ben az ismeretlen Szahara jelent meg, akkor van egy olyan könyvcím, hogy a levegőben, a homokban, aztán van a surranó szárnyok, de hát a legismertebb könyve az 1943-ban jelent meg Rommel Selegivel Libiában. Tudjuk, hogy volt azért egy néhány felfedezőnk, kalandorok, akikre nyilván büszkék lehetünk, ilyen volt Kőrösi Csoma Sándor. Már említettük, hogy ő alapozta meg a tibetológiát, egy olyan kiváló személy volt, aki poliglota volt, megtanult számos nyelvet, kiváló kapcsolatokkal rendelkezett Tibet környékén. Úgy nagyon fontos volt például Teleki Sámuel is, akit meg kell említeni. Mindenképpen ide kell sorolnunk Almásit is. Voltak felfedezőink, habár ha tudjuk a történelmet, hogy Magyarország sosem volt gyarmati hatalom, Magyarországnak gyarmatja nem volt. Hát ez érthető ugye egy angoloknál, egy németeknél, egy franciáknál, akik gyarmatosító államok voltak, viszont nálunk magyaroknál sosem volt egy ilyen, úgy mondjam, hozzáállás. Nem az volt a vágyunk, hogy gyarmatosítsunk, talán az, hogy többet tanuljunk, valamit felfedezzünk, valamit adjunk a világnak.
1: Almási László nagy kanállal falta a kusza 20. századi életet. Végül elég fiatalon, 55 évesen halt meg Salzburgban. A mai napig osztrák földön van eltemetve. Ez a kalandos életutat bejárt, legendák övezte ember. Örökségünk, avagy mit adtak a magyarok a világnak? Most megismételtük a 2012. június 8-ai epizódot, amelyben az egyik leghíresebb magyar kalandorról meséltünk. Egy hét múlva pedig egy másik örökséget hozunk önöknek, vagyis kettőt is. Kandó Kálmán is a villamosítás, valamint Tihanyi Kálmán is a Színes TV magyar találmányait. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk! Örökségünk!
0: Avagy mit adtak a magyarok a világnak?
5: MMR. A baráti beszélgetésekhez.

fején kemény kalap. Karján sétabot, Éva moziba, s némán mosolyog. A srác a pénztár előtt lábújegyre áll, így is magas még az ár, s a korhatár. S benn a nagy érdemű harsányan nevet, nagyok, s azt képzelik, mindent értenek.

már személyünk s érvényes jegyem. Sőt, már csinálhatom, nem csak nézhetem, s végre ott vagyok a mozgóképeken, s titkon hiszek már az örök életben. Arra járok, hol a kék angyal repül, a vászon ugyanaz, a film más egyedül. Kéne egy kis hely, ott lenn a szívekben, hogy a festett égen ott lehessek fenn. Az a hely, csak a sötétben látszik a hely, hol a halott még jár.

csak díszlet, az se baj. Aki belép, most már meg nem hal. Körben szent képek, a szélük perforált. Az összes asszony szép, az idő itt megállt. Megjössz, kopogtatsz, oly ismerős a kép. Az ajtó túl nehéz, a kilincs magas még. S ha nem nyílik, ha senki nem felel,

az orgonát. A május újra száz csodát ígér. Most annyi édes boldog óra várna ránk.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a holteli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, fencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

Ücsörög egy székben, és a haja fehér, mint a hó. Nem, nem a pénzért, de kérlek, tedd meg nekem, hogy leülsz egy kicsit

Vidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc? Nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért van így, mondd miért van így. Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör teára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

Muravidéki Magyar Rádió.